0: A budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről. Mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon a ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Guba Gábor pedig jó régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre, mert millió lába van a kulturális életben, promóterként, meg hát mindenfajta program szervezőjéként. Nagyon örülök, hogy először találkozhatunk itt az éterben, meg az életben is.
2: Köszönöm András ezt a kedves felvezetést, és hát üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Na jó, hogy jöttél, mert most akkor kinyitod az ajtót, és beláttunk egy picit a kulisszák mögé. Millió program ott van a te kínálatodban, hát az egyik egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás.
2: Igen, hát óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy február 6-ai nyitással el tudtuk Magyarországra hozni a Harry Potter kiállítást, ami hát a kiállítások tekintetében ez a világ első számú utazó kiállítása, és hát ezt próbálom számokkal is azért jelezni, hogy tényleg miről beszélünk, mert
1: csak hát, a léptéket
2: csak érezted. A léptékek miatt is érdemes, mert hát 70 kamionnyi installáció érkezett, ami szerintem egy gigantikus. Tehát kiállítások, tehát utazó kiállítások tekintetében ez ilyen felfoghatatlan szám. Ezt körülbelül úgy kell felfognunk, vagy értelmeznünk, mint hogyha mondjuk a Puskás stadionban egy YouTube koncertet szerveznék meg, vagy egy Rolling Stones, tehát egy ilyen
1: szintű. De még oda se feltétlenül, hogy jönnek 70 kamionban.
2: Még oda se néha, igen. Ott is általában az a 40-50 az, ami reális szokott
1: jó,
2: lenni.
1: Jó, tehát ez egy gigantikus
2: igen. Igen, és hát mellé persze hát ezt a 70 kamionnyi installációt azért be is kellett építeni. Tehát ennek volt egy nagyon komoly előmunkálata. Január hónap az gyakorlatilag ezzel telt nekünk. Már eleve a felkészülés, hogy tudjuk fogadni ezt a fantasztikus méreteket. 3000 négyzetméter különben, ami a befogadó képessége ennek a területnek, ahol a kiállítást meg tudtuk valósítani.
1: Azt mondd is elkérlek, hogy hol.
2: Igen, ez Szentendre Budapest határában van, ez a Green Event Hall, ez a Bravos Business Park területén, ez egy teljesen új helyszín, egy vadonatúj helyszín. Ennek a, úgymond az infrastruktúrájának a kialakítását már mi elkezdtük az előző hónapokban. Tehát itt már gyakorlatilag ősztél folyamán már egy nagyon komoly háttérmunka zajlott, hogy ezt a kiállítást tudjuk fogadni és meg tudjuk valósítani. De úgy érzem, hogy megérte, mert tényleg egy csodát sikerült elhoznunk. 21 nap volt maga az építés, még ott januárban, amikor már a felkészülések megtörténtek, és hát 50-100 ember dolgozott naponta azon, tényleg éjjel-nappal, tehát volt, amikor éjjel 2-3-kor mentünk haza a stábunkkal, és itt nem csak mi lokálisan adtuk, hanem itt az amerikai partnerünk, tehát a Warner Brothers meg az Imagine Exhibition, aki a világ első számú kiállítás szervezője. Ők is hoztak lokális embereket, akiknek mondjuk a szállásolását, étkeztetését, mindent nekünk kell ilyenkor csinálni. Ezt csak azért mondom el a kedves hallgatóknak, hogy érezzék, hogy egy ilyen kiállítás, vagy egy ilyen esemény mögött óriási logisztika, és egy óriási szervezési munka van. És én rendkívül büszke vagyok a csapatunkra, a mi szűk tímünkre, akik ezt koordinálták, és ennek a szakmai irányítását végezték.
1: Hogy fogadta a közönség?
2: Igen.
1: Mert aztán hónapok óta van viszonyításotok.
2: Igen, hát a február 6-ai nyitás napján, amikor kinyitottuk a kapukat, akkor már egy olyan felfokozott érdeklődés volt a kiállítás iránt, hogy már akkor egy csúcsot már akkor megdöntöttünk. 42.500 eladott jegyünk volt február 6-án reggel 10-kor, amikor kinyitottuk a kiállítást.
1: Ez mind elővétel van.
2: Ez volt az elővétel, tehát a pre-sale része. És hát most, hogy itt vagyok nálad, és kedves hallgatóknak egy örömhír tudok mondani, mert a héten adtuk át a 100 000.
1: Szívből gratulálok.
2: Vagyis fogadtuk a 100 000. Látogatót, ami szintén egyelőre felfoghatatlan csúcs, tehát ez ilyen még nem volt Magyarországon, hogy ennyi ember megtekintsen egy utazó kiállítást.
1: Gábor, de lehetett ezt sejteni? Tehát, hogy én értem, hogy ez egy világviszonylatban menő dolog, meg egy látogatott kiállítás, de azért Magyarország más piac.
2: Igen,
1: ezt hallom ezt a vendégeimtől estére.
2: Ezt meg kell, hogy erősítsem. De azért én is most már 37 éve vagyok ebbe a zeneiparba, és mint ez a produkciós irodánk, tehát a Green Stage produkciós iroda, Green Exhibition, ami most kibővült ezzel a kiállítás résszel. Most már 22 évesek vagyunk, szóval 22 éve rengeteg világsztárt hoztunk el Magyarországra, rengeteg magyar produkciót állítottunk színpadra, tehát nekem is azért van ilyen, meg olyan tapasztalatom is, tehát érzem azt, hogy a magyar piac azért sokat fejlődött, nagyon erősödött, nagyon fogékonyak, és imádják különben a külföldi sztárok is a magyar közönséget, tehát nagyon, nagyon szeretik, és nagyon értékelik azt, hogy mennyire értő közönség van Magyarországon, és mennyire lelkes egy-egy eseményen, de igen, azért vannak napi harcok, napi küzdelmek, de hát ha már ilyen számokkal traktáltalak téged itt, hogy elmondtam, hogy
1: hát itt, mióta
2: vagyok ebbe a zeneágazatba, ebbe az iparágazatba, azért azt elmondom, hogy nem véletlenül, mert ha nem szeretném ezt, amit csinálok, és nem élvezném, és nem tekintenék nap mint nap az ébredésem után arra, hogy megint itt van egy jó nap, amit egy alkotói tevékenységgel tudunk teljesíteni, akkor valószínű mással foglalkoznék már. De ezek, tehát amikor negatív dolgok is vannak, vagy nem azok a sikerélmények, amit mondjuk pont elvárunk, azok is én úgy érzem, hogy kellenek az életünkbe, mert ezek mind tanító jelleggel vannak, és nem véletlenül történnek meg az életünkbe, tehát én spirituálisan szoktam gondolkodni, aha, és próbálom ezt úgy tekinteni.
1: Működik is akkor ezek szerint?
2: Még egyszer?
1: Hát akkor működik is.
2: Működik, igen. Tehát én úgy érzem, hogy ezekből is lehet tanulni, ha netán nem úgy sikerül valami, és azokat a úgymond negatív élményeket is föl kell használnunk ahhoz, hogy a pozitívakat meg tudjuk valósítani, és utána értékelni is tudjuk természetesen.
1: Na, hát én sok élményt kívánok, mert ugye mindig az élmények meg a hatásért dolgozik mindenki.
2: Igen.
1: Főleg a szórakoztatóiparban. A koncerteknél is így vagy ezzel?
2: Igen, egy mondatra még visszatérek, okay, mert nem válaszoltam, itt mindenről beszéltem, csak pont a kérdésedre nem válaszoltam.
1: Hogy lehet-e biztosan
2: menni? Hogy a fogadtatása a közönségnek nagyon erős volt, és nagyon jó volt.
1: És ez ki is tart a mai napig?
2: Ez ki is tart, és hát az még egy nagy büszkeség számunkra, hogy általában ezek az értékelések, tudod, vannak ezek a Google-ba, ezek a értékelések, és ezek nem mindig szoktak olyan túlerősek lenni, és mi 4,7-en állunk, ami szintén egy nagyon... tehát ez jellemzi azt, hogy milyen élményt kap, aki eljön erre a kiállításra. Ennyi boldog, mosolygós és jókedélyű embert, mint amikor elhagyják a kiállítást, én már rég láttam. Szóval élmény látni, és azt, hogy nem csak párba érkeznek, vagy szólóba érkeznek, szólóba szinte alig érkezik valaki, általában vagy párba, de itt a családok, ez egy igazi családi program. Itt a pici gyerekektől egészen a 60-70 pluszig megtalálható mindenki. Az, hogy beöltözve jönnek, tehát a köppenybe, nyakkendőbe, süvegbe, vagy épp egy varázspálcával a kézbe, ez már nem is tűnik föl, mert
1: megszoktuk,
2: mert annyira látszik, hogy ez a Harry Potter, ez egy mennyire mainstream, mennyire komoly brand, mennyire Magyarországon is népszerű, és hát azt meg különösen jó látni, hogy rengeteg fiatal jön. Tehát 20-valahány éve indult el J.K. Rowlingtól ez az egész sztori, és látod,
1: még mindig
2: tombol. Kitart, most is tombol, és hát most jön majd az új sorozat, szóval itt ennek ez egy kifejezetten azt kell mondjam, hogy ez egy never ending story, ez egy olyan brand, ami nagyon jól föl lett építve, nagyon jól kitart, és hát nem is engedik el, tehát ez fog még szerintem hosszú évtizedekig még működni.
1: Június végéig?
2: Látható? Igen, június 28-ig lesz, hát most a június 28-a nekünk egy kemény napunk lesz, mert egyrészt június 28-án zárjuk a kiállítást, valószínűleg az a hét az nekünk egy felfokozott hét lesz, mert általában a kiállítások végén még van egy óriási roham, mert tudod, akik még elfelejtettek eljönni, vagy még egyszer meg akarják
1: nézni. Ezért
2: akartam
1: mondani, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: Igen. És a hétköznapok azok a leg úgymond felhasználó barátabbak, hogyha mondhatok ilyen kifejezést. Tehát sokkal kényelmesebben, sokkal jobban lehet élvezni a magát a kiállítást, amire azért érdemes rászánni körülbelül egy olyan másfél-két órát. Uh-huh. Tehát végig lehet rohanni egy óra alatt is, mert 20 tematikus szoba van, és hát ebben a 20 tematikus szobában nagyon sok interaktív elem is van, ami játékra inspirálja a látogatókat, mert a beérkezéskor, tehát amikor becsekolnak, akkor mindenki kap egy kis karszalagot, aminek a tehát a regisztrációban benne van, és a különböző szobákban, tematikus szobákban ott interaktív játékokban lehet részt venni. És még pontokat is lehet gyűjteni.
1: Szuper. Szóval, tehát június 28, igen, igyekezzenek.
2: Igen, és a június 28-et azért mondtam, mert aznap meg a Düren-Düren koncertünk lesz a Pap László Arénába, szóval ott majd egy picit meg kell osztani.
1: Hogy fogjátok megoldani?
2: Hát erre szoktam mondani, hogy ez nem kíváncsi műsor, tehát amikor egy Düren-Dürennek az ügynöksége azt mondja, hogy figyeljetek, június 28-a szabad-e valamelyik helyszínetek, és akkor tudunk jönni Budapestre, akkor nem fogjuk nézni, hogy milyen más munkánk van. Azonnal igent mondtunk természetesen, és hát óriási nagy dolog, hogy a Düren-Düren 14 év után újra el tudjuk hozni Magyarországra.
1: Az, amikor te koncertben gondolkodsz, és beleállsz, akár a Duran-Duranba, akár majd Jason Derulo
2: is lesz június 10-én, igen.
1: Akkor te először lecsekkolod külföldön, hogy ez milyen? Meg hogy rád hat-e? És magadon teszteled azt, hogy majd ez tömegekre lesz hatással? Ami rád nincs hatással, az nem jöhet? Vagy nem így megy?
2: Régebben, ez ilyen 20x évvel ezelőtt, még így gondolkodtam. Aha. Tehát, hogy amit jobban szerettem, azt az üzlettársammal, Borsány Zsoltival együtt jobban preferáltuk, és jobban oda tettük magunkat, hogy azt szervezzük meg. De hát rá kellett jönnünk, hogy persze nagyon jó a személyes ízlésünk, meg nagyon fontos, hogy és óriási dolog, hogyha egy olyan művésszel is tudunk együtt dolgozni, akit nagyon szeretünk, és zeneileg is közel áll hozzánk, de itt az üzleti részt is figyelni kell, de ahogy te is említetted, mi körbejárjuk ilyenkor. Tehát, hogyha kapunk, és elég sok ajánlatot kapunk hétről hétre, mind európai, mind pedig amerikai ügynökségektől, most nem árulok ezzel nagy titkot, nagyon sok esetben nemet mondunk. Mi mondunk nemet, mert úgy érezzük, hogy a magyar piac nem megfelelő annak a művésznek, és itt magunkat is, de a művészt is, meg a közönségünket is védjük ezzel, hogy ne egy negatív élményt valósítsunk meg. Tehát mi körbejárjuk mindenképp, meg szoktuk általában vizsgálni a művésznek a népszerűségét Magyarországon, hogy mennyire keresett, mennyire hallgatott, mennyire a Spotify, YouTube, uh-huh.
1: tehát ezeket
2: mind tehát a statisztikákat is szoktuk nézni, tehát körbejárjuk maximálisan egy-egy művésznek a magyarországi lehetséges fogadtatását, és utána hozzuk meg a döntést, és természetesen ilyenkor közrejátszik még az is, hogy milyen tiszteletdíj igény van, uh-huh. milyen befogadó képességű helyszínre kell vinni. Csinálunk egy breakdown-t, amiben a teljes költségvetést általában így bele szoktuk építeni. Itt akár a runnertől egészen a mosodán keresztül.
1: Tehát mindent,
2: technika, mindent ilyenkor úgymond berakunk ebbe a költségvetésbe, és megnézzük, hogy milyen jegyárakkal, ami a magyar piacot persze érinti, és nem túlárazott, hogy meg tudjuk-e úgy valósítani, hogy ez egy nyereséges koncert legyen. Aztán vannak olyan koncertek, amikor hiába magas tiszteletdíj van, hiába magas költségvetés van, de úgy érezzük, hogy kihagyhatatlan. Uh-huh. Ilyen volt például a Jennifer Lopez tavaly.
1: Igen.
2: Azt úgy éreztük, hogy még ilyen magas jegyárakkal is, ami akkor úgy éreztük, hogy magas, de azóta most épp figyeltem a konkurenciának egy-egy koncertjét, hogy ezek az árak már szinte általánosak.
1: Ez egy sikertörténet, a Jennifer Lopez?
2: A Jennifer Lopez, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon nagy siker uh-huh. történet volt, több szempontból. Egyrészt a magyar közönség nagyon fogékony volt rá, nagyon-nagyon örült, hogy elhoztuk Magyarországra. Iszonyú nagy élmény volt ezzel a csapattal dolgozni, fantasztikus team volt, tehát egy rendkívül professzionális munkakörülmények között tudtunk velük uh-huh. együttműködni, és hát az pedig, ha így dicsekedhetek így négy szem közt, hogy a végén, a turné végén mi kaptuk meg, Budapest kapta meg a turné legjobb állomása címet.
1: Komolyan?
2: Igen, ez meg külön egy megtisztelő szuper. Dolog volt.
1: Ilyenkor te mindig tudsz a főhőssel is? Láttam néhány szót?
2: 99%-ban azért aha. igen. Van, amikor vannak olyan művészek, akik elhatárolódnak, vagy pont olyan rossz napjuk van, hogy nem nagyon akarnak.
1: Jennifer Lopez hova tartozott?
2: A Jennifer Lopez a végén konkrétan megköszönte nekünk a munkánkat, és az ő hivatalos meet and greet-je után, ami egy nagy port kavart különben, hogy túlárazottnak érezte a piac, hozzáteszem, hogy 20 emberről volt szó, tehát aha. nem egy 20-30 ember, mert végén volt egy kis bővítés. Tehát a hivatalos meet and greet-je után velünk is készített közös képet, találkozott, megköszönte, és hát a producerei is különben jöttek hozzánk, és megköszönték a munkánkat, ami szintén egy nagyon-nagyon jó érzés.
1: A kíváncsi leszek majd a Duran Duranra, illetve a Jason Derulo-ról, és azért kérdeztem, hogy mennyire csekkolod le a műsort, a minőségét. Én például figyelem, most nagy Bruno Mars ebben vagyok egyébként. Nézegettem, hogy melyik dal, hogy van a setlist összeállítva, hát lenyűgöző az egész egyébként.
2: Ahogy. Fantasztikus csapat.
1: De ezt láttam a Jason Derulo-nál is egyébként, hogy ott igen. is néztem az egészet. Ez egy nagyon jó show.
2: Hát ez a pop dance műfajban szerintem ő most az egyik legjobb. Tehát igen, nem véletlenül van az, hogy ő mindig is top 10-es előadó volt, de most épp egy múltkori statisztika alapján a top 4-be volt mind nézettségbe, meg hallgatottságba is, és hát ez a Last Dance Tour, ez egy különösen látványos, nagyon komoly vizuállal, rendkívül fantasztikus táncosokkal fog érkezni, vokalistákkal, tehát egy közel 40 fő stábbal érkeznek, tehát, és ebből jelentős része a színpadon is lesz, szóval itt...
1: A park nektek bejött, mint helyszín? Ő ott lesz a parkban?
2: A parkban lesz, uh-huh. És most dolgozunk először a parkban. Tehát most megtör a csend, mert nagyon kevés az a helyszín, ahol nem dolgoztunk, a Budapest parkban még nem. Most az elmúlt évek során több más ügynökség is rajtunk kívül már szervezett oda, mint külsős koncerteket, és jó tapasztalataik voltak. Én csak nézőként jártam a parkban, uh-huh. mert nagyon szeretem a parknak a feelingjét, meg a légkörét. Nagyon jók ott a koncertek, meg jó hangulatban lehet ott élvezni a zenét. És most már a hangminőség is szerintem uh-huh. rengeteget fejlődött, tehát nagyon magas szinten van.
1: Tehát ezért most, mertétek bevállalni oda.
2: Igen, ezért mertük, és sőt, megmondom őszintén, hogy amikor gondolkoztunk az üzletársammal, Zsoltival, akkor épp azon hezitáltunk, hogy mert vihettük volna ezt akár egy beltéri uh-huh. helyszínbe is.
1: Tehát akár az arénába is?
2: Akár az arénába uh-huh. is vihettük volna, vagy az MVM domba is, de amikor az ügynökséggel volt egy online meetingünk, akkor ők az első, tehát mi először mondtuk a beltéri helyszíneket, és akkor mondták, hogy srácok, hát ez mind nagyon jó, meg ismerjük, meg már más művészekkel dolgoztunk ott, és tényleg kitűnő helyszín mindkettő, amit javasoltatok. De nincs valami jó szabadtéri helyszínetek? Mert ez egy olyan buli, amit igazából ott lehet jól élvezni egy szabadtéri körülmények között. És akkor döntöttük el, hogy ha a Budapest Parknak ez az intervallum szabad, amiben meg kell adnunk az ügynökség felé, akkor oda fogjuk uh-huh. vinni. És hát én nagyon bízom benne, és nagyon reménykedem, hogy ez egy jó időt fogunk ki.
1: Hát így legyen.
2: Tehát csoda szép időt, és egy nagyon jó bulit tudunk ott majd tartani.
1: Gábor, megvan a mondás, jó társaságban repül az idő. Képzeld, hogy a végén vagyunk, de akkor gyorsan vegyük át újra, tehát a kiállítások kiállítása az június 28-ig.
2: Igen, június 28-ig látható. Tart.
1: Elmondtad a helyszín, de egyébként most van az a lélektani pont, hogy mondd el a web elérhetőséget, ahol minden fontos információtok ott van.
2: Igen, a Green Exhibition oldala, a weboldala, de ugyanúgy a Green Stage is. Nekünk is most megtalálja. Ez a két cég viszi így a rendezvényeket. A Green Stage az továbbra is a koncertekkel uh-huh. fog foglalkozni, és a Green Exhibition pedig a kiállítás részt fogja vinni.
1: És ezen a két oldalon?
2: Ezen a két oldalon mind a kettőn ott van.
1: Oké, a Jason Derulo?
2: Derulo június 10-én lesz majd a Budapest Parkban, és most kapjuk meg majd a mert lesz, tehát a koncertjeinken, akár a Duran-Duranen, akár a Jason Derulon lesz előfellépő is. Ennek a jóváhagyása napokban történik, tehát ha majd netán egyszer lesz még egy lehetőség, akkor majd ezt is el tudjuk mondani, de egy meglepetésként egy pár napon belül ez meg fog történni. Mindkettő világsztár előtt magyar fellépő lesz uh-huh. a végén, mert úgy volt először, hogy külföldi fellépők lesznek, de a végén magyar fellépők.
1: Figyeljék a műsorainkat.
2: És két olyan magyar fellépőről beszélünk, a Jason Derulo előtt egy rendkívül fiatalos, nagyon ismert és nagyon szeretett popstárunk fog fellépni. Most még név nélkül, mert mondom, a héten várjuk a véglegesítést. A Duran-Duran előtt pedig, hát szerintem az egy óriási duranás lesz, mert egy olyan fellépő lesz majd, egy olyan formáció, akik hosszú évek óta nem voltak uh-huh. színpadon, és csak erre az egy estére össze fognak állni.
1: Van sejtésem, de majd ezt külön megbeszélt. Nagyon örültem neked.
2: Én örültem, és hálásan köszönöm, hogy itt lettem. Köszönöm.
1: Kedves hallgataink, Guba Gábornak azt a sok-sok energiáját, amit a munkatársaival beletesz ebbe a szép, de nagyon nehéz szakmába, meg hivatásba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Kedves hallgatóim, Guba Gáborral beszélgettem, és Gábortól most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
0: a Slágerkult.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
0: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóim, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, természetesen, mint az előző blogban, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók villámgyorsan adják át a stúdióban, itt nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is, igen, ilyen gyorsan is lehet helycserés támadást ebben a műsorban végrehajtani, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Somos Rita úgy mosolyog itt, ahogy ritkán szoktak, vendégek, örülök neked. Művészet, történész, kurátor, Mai Manó, na meg itt a
2: Budapest
1: Fotófesztivál, amit nagyon szeretünk, remélem sok-sok hallgató is volt a millió eseményen, amit szerveztetek, de hát még nem állunk meg.
2: Pontosan nem.
1: Mármint én nem álltok meg.
2: Pontosan, és igazából pont május 15-én, azaz holnap este lesz a fesztiválnak a záró eseménye, ami a Lookbook nevezetű divatfotó kiállítás a Kiszteli Múzeumban, úgyhogy ez zárja ez a több mint 6 hetes megnyitó és kiállítás és program áradatot, de nem ez a sereghajtó kiállításunk, hanem mindig a nyitó kiállítás mellett ez a második ilyen leginkább kiemelt eseményünk, kiállításunk, amire a legjobban készülünk.
1: Na de most is onnan jöttél egyébként a helyszínről?
2: Igen, most is kiállítás.
1: Mennyi meló van ezzel?
2: Hát gyakorlatilag gondol. Egy fél évnyi. Hogyha úgy tekintünk rá, ez úgy kell elképzelni, hogy ahogy vége van az egyik Budapest Fotófesztiválnak, elkezdjük szervezni a következőt. És ez gyakorlatilag mindig azzal kezdődik, hogy kitaláljuk, hogy a következő évben mi legyen ennek a csoportos magyar fotókiállításnak a tematikája. Uh-huh. És akkor nyilván a múzeummal egyeztetve, de kiírunk mindig egy nyílt pályázatot. Számunkra ez nagyon fontos, hogy nyílt pályázat legyen, hogy tényleg különböző generációk, különböző oldalról érkező alkotók bátran pályázhassanak, gyakran van, hogy társművészeti irányból érkeznek hozzánk, és ez mindig izgalmas, mint így a karácsonykor kinyitni az ajándékokat, hogy az ember megnézze a pályázatokat, szóval, hogy, uh-huh. hogy ez tényleg egy ilyen fantasztikus időszak, amikor el kell bírálni és ki kell választani, hogy kiből lesz kiállító az adott évben, és nyilván ilyenkor az ember próbálja így összehangolni az anyagokat, mert az oké, hogy egy tematika, de hogy mi az, ami kiállításként is így jól tud működni, és nyilván ilyenkor az ember mindig egy kicsit szomorkodik is, hogy amikor meg kell húzni, hogy ő igen, ő nem, uh-huh. ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem jó az anyaga, csak hogy ebben a válogatásban jobban tud ez a uh-huh. másik 20 alkotó így együtt működni.
1: Az neked se egyszerű.
2: Hát nem egyszerű, és mindig szokott fájni a szívem, hogy mi az, ami nem fér be. És aztán minden évben el szoktuk azt is játszani az aktuális kurátortársammal, idén megint Szarka Klára fotótörténésszel, hogy több anyagot választunk, mint amennyi elférne, mert hogy ezt is szeretnénk, meg azt is szeretnénk. Nem véletlen volt ez a karácsony ajándékos hasonlat, de aztán a végén mindig minden megtalálja a helyét, és idén azért is különleges az idei kiállításunk, nem csak azért, mert divatfotóval, magyar fotó területén belül még nem foglalkoztunk a fotófesztivál programjába, bár talán sokan emlékezhetnek arra, hogy tavaly volt Peter Lindbergh kiállításunk. Igen. A műcsarnokban, aminek nagyon nagy sikere volt. De idén a Kiszteli Múzeumban a szokásos emeleti kiállítótér helyett megkaptuk a templomteret. Aha. És ott ez kurátorként is egy kihívás, hogy lehet úgy belakni, bejátszani a templomteret, hogy minden mű megtalálja a helyét, és tudjon működni is a konstellációban, meg a térben is.
1: De az önmagában is egy nagy dolog, ugye, hogy azt belakhatjátok.
2: Hát igen, és nagyon hálásak is vagyunk ezért a múzeumnak, hogy ezt a lehetőséget, ezt a teret kaptuk, mert hát ez egy kurátori álom.
1: De ez most tart, ez az álom? Tehát, hogy most kezditek megvalósítani, az installálás az zajlik, vagy mi van?
2: Hát ez az installálás ugye holnap este nyílik 6-kor a Kiszteli Múzeumban, mindenkit szeretettel várunk egyébként, de hát hetek óta tart a rendezés és az installálás.
1: Ez hetekig tartó.
2: Aha. Igen. Azért egy hatalmas tér, nem tudom hány 10 méternyi belmagassága, uh-huh. nyilván jogos, 20-30 jogos. Méterre nem fogunk berakni semmit, de így is azért kell egy idő, mire felkerülnek a képek a falra.
1: A, az alkotók, akkor most végül is mennyien vannak?
2: 41 vagy 42, azt hiszem.
1: Uh-huh. Mennyi tudott lenni?
2: Hát sajnos nem mindenki él meg.
1: Gondoltam.
2: De ilyenkor azért nagyon sokan.
1: Tehát összegyűlnek.
2: Igen, szerintem egy 30 kiállító biztos, hogy jelen lesz, és nagyon sajnáljuk, hogy vannak tényleg olyan alkotók, mint például a Keleti Éva, akinek az 50-es évekbeli divatfotóiból került be válogatás, hogy ő is nagyon készült erre a kiállításra, de sajnos már nem tudott lenni.
1: De mit tud ilyenkor csinálni a kurátor? Majd ilyenkor? A legközelebbibe beválogatja, vagy ilyenkor ti ezt elmentitek magatoknak valahol, vagy gondoljatok?
2: A korábbi pályázatokat?
1: Igen. Vagy ezek nincsenek elővéve már?
2: Nem, és a pályázat végén meg is kell semmisítenünk az összes beérkező anyagot, de nyilván én magamnak attól még jegyzetelhetek, hogy ki az, aki még tetszett, vagy esetleg, hogyha egy olyan alkotó van, akit eddig nem ismertem, és mondjuk nagyon izgalmas a szemlélete, akkor megnézem, hogy miket csinál még, hogy milyen egyéb anyagai vannak, amiben mondjuk a jövőbe tudnék gondolkodni.
1: Most minden napod ott zajlik egyébként?
2: Hát mostanában igen, nyilván a munka mellett, de hogy így ingázok, igen. És aztán, hogyha pénteken megnyílik a kiállítás, akkor kicsit olyan, hogy az ember, mint a gyerek elmegy az iskolába, vagy tehát, hogy az ember befejezte vele a munkát, és utána már akkor annak magától is működnie kell, vagy magától is mennie kell.
1: De mikor van az a pont, talán pont ekkor, amikor te magad is tudod élvezni?
2: Hát amikor már készen van, és nem azt nézem, hogy a fenébe, itt nem jó helyen van a kép aláírás, vagy hogy ezt ennek a sorozatnak a képeit más sorrendbe kellett volna kitenni, vagy ott el van csúszva egy fél centivel a középvonal, tehát az embernek ilyenkor látja az ilyesmit a szemét, vagy látja az ember az ilyesmit, aztán amikor ott van a megnyitó, és akkor még egy csomó mindent észrevesz, de akkor már együtt kell tudni élni ezzel.
1: Azért jó, hogy ezeket elmondod, meg mesélsz erről, mert hát mi nem vagyunk kiállító kurátorok sem, meg mit tudjuk mi, hogy hogyan zajlik ez az egész a háttérben. Már csak a végét látjuk. Na, de ugye ez mekkora nagy meló? És azért jó, hogy ezt bemutatod.
2: Ez nagyon nagy, és igazából sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen nagyon fancy szakma, de ugyanakkor rengeteg szervezés van mögötte, rengeteg adminisztráció, ennyi művésszel folyamatosan egyeztetni.
1: Főleg a kortárs alkotókkal és a művészek ugye nem egyszerű lelkű emberek.
2: Igen, akkor ennek az egész grafikai részét leegyeztetni, vagy például vannak egészen olyan dolgok, hogy amikor ott rendezünk, ide-oda kell hurcolászni a dolgot az ember kesztyűben, vagy például tegnap este Tombor Zoltánnak a 10 méteres installációját húztuk fel a tető, vagy a zsinór padlásról, és effektíve az meg fizikai munka.
1: Aha. És ő nem volt ott, hogy segített.
2: De ő is ott volt, csak lentről igazgatta, hogy szeretné, és mi meg ott fönt húztuk, hogy a megfelelő helyre kerüljön. De igazából...
1: Nálam mi lett kiállítva egyébként? Melyik?
2: Hát tőle egy nagyon izgalmas munka lesz, mert hogy több méteres ilyen vászonra nyomott képek lesznek itt a templomtérbe belógatva a magasból. Úgyhogy... Hát ahhoz el kell jönni, hogy valaki pontosan, de hogy valóban ez is hozzátartozik, hogy megtalálni minden munkának azt a helyet, ahol legjobban tud élni, és mondjuk egy ilyen hihetetlen adottsággal rendelkező térben, hát ez egy ajándék mindenkinek.
1: Mikor érdemes menni a kiállítást megnézni? Melyik napszakban? Számít ez egyébként?
2: Szerintem nem. És maga
1: csak a fényviszonyok miatt kérdezem.
2: Hát a templomban ez nem. Okay. ez nem releváns.
1: Én mindig csak este voltam, fogadásokon, akkor sötét volt.
2: Hát a templom térben általában sötét van, és mesterséges fényforrás van, de azt hiszem, hogy bármikor érdemes menni. Tehát a Kisceli Múzeum Kömbben is egy ilyen varázslatos hely, ahol cégérek, udvarok, hihetetlen történet bontakozik ki, és bármikor érdemes menni, akár a megnyitóra, vagy június 28-ig lesz a kiállítás, addig mindenképpen.
1: Ne hagyják, mindig mondom az utolsó pillanatra, menjenek időben. A fotófesztivál hogy sikerült?
2: Mi nagyon
1: kérdezem az alapítót.
2: Nagyon elégedettek vagyunk, és azt hiszem, hogy az elmúlt 10 év azért az bizonyította, hogy van egy nagyon erős követő tábor, akik azért már mennek egyik helyszínről a másikra, egyre több kiállítóhely is csatlakozik, akik korábban nem feltétlenül voltak fotográfia fókuszok, de akkor tavasszal bevállalnak egy-egy kiállítást.
1: De azért, mert ti meggyőztétek őket, vagy látták, hogy hát, mit tesztek
2: talán mindkettő, hogy látják, hogy a fotográfia területe iránt tényleg fokozatosan, vagy folyamatosan nagy az érdeklődés, hogy van egy olyan szerveződés, vagy egy olyan fesztivál, ami ezt még inkább középpontba helyezi, és hogy van erre nagyon sok aktivitás is, amihez jó csatlakozni.
1: Aha. Már sokszor voltál itt, és de aztán még egyszer nem kérdeztem meg, most legalább akkor megteszem, hogy van ez ilyenkor, amikor nem csak megálmodsz, hanem létrehozol egy kiállítást, akkor ahhoz van valami fajta létszám tervezett, hogy mennyien fogják megnézni?
2: Nincs, meg igazából ez helyszíntől függő. Tehát nyilván mondjuk a műcsarnokba teljesen más a látogatószám, mint egy kis non-profit kiállítóhelyen. Tehát nincsenek ilyen számok.
1: De se a mai Manóban, se a most a kis celiben sincs?
2: Vannak vágyott számok, hogy most akkor szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, de nincsenek ezek így darabszámra, vagy nézőszámra.
1: Nem olyan, mint egy koncert, vagy egy kereskedelmi tévé, vagy egy rádió, hogy vannak elvárások a hallgatottsággal, a nézettséggel, a látogatottsággal.
2: Nyilván vannak elvárások, és minden intézmény szeretné, hogyha minél többen elmennének, tehát nyilván kurátorként én is azt szeretném, hogy azokat a művészeknek a munkáit minél többen láthassák. Uh-huh. De nincs egy ilyen elvárt szám. De azt hiszem, hogy ez az idei lookbook kiállításunk egy nagyon izgalmas lett, és pont azért, mert nyílt pályázat van mögötte, mindig vannak benne ilyen meglepetések, olyan alkotók, akiket mi sem ismertünk, vagy például az egyik kiállítónk, az Almási Csaba, maga is neves divatfotográfus.
1: Ő a Jé Csaba?
2: Igen, Almási Jé Csaba, ki a Király Tamásnak a fotósa is volt, ugye hosszú munkakapcsolat volt mögöttük, és ő a Metropolitan Egyetemen tanít. Uh-huh. És nagyon sok tanítványa jelentkezett például, és sokukat be is választottuk erre a kiállításra. Tehát, hogy egyetemisták, mesterek, és természetesen olyan divattörténeti, kicsit mondhatnám, hogy kuriózumok is, mint a Horling Robert, vagy Seffer Zsuzsának is ki lesznek állítva a képei, akik meg mondjuk a 80-as éveknek a divatfotóival színesítik gyakorlatilag a kiállítást.
1: Biztos, hogy izgalmas az egész. Nem ismerem azt a szót használni, hogy bulvár. Leszabad ebben a műfajban?
2: Bulvár? Uh-huh. Milyen értelemben?
1: Hát vagy akkor legyen kommerszebb.
2: Kommerszebb
1: kiállítás, kommerszebb témákkal? Vagy nem feltétlenül?
2: Nem feltétlenül. Tehát, hogy szerintem pont a kortárs divatfotó egyre inkább elmegy abba az irányba, hogy a divatfotónak az esztétikáját használja olyan témáknak, olyan társadalmi témáknak is a megjelenítésére, ami nem csak a vágyról szól.
1: Hát meg ezt értsd is jól, nem rosszból mondtam, hanem a befogadhatóság miatt, vagy a téma lazasága miatt.
2: Igen, hogyha így fogalmazunk, akkor igen, tehát nagyon sok olyan...
1: Tehát nem elborult művészet van.
2: Nem,
1: amit majd nem értünk.
2: Ez kifejezetten most a divatról szól, a divatfotóról, hogy hogyan vágyakozunk, mit szeretnénk látni magunkat is, hogyan képzeljük el, mit jelentett mondjuk a szépség, vagy egy szép nő mondjuk a 80-as évek, de például a Szipán Mártonnak is lesznek az 50-es, 60-as évekből.
1: Amerikából vagy itthonról?
2: A Szipem archívum együttműködésében, tehát itthon vannak most a képek, de hogy...
1: De hogy Amerikába fotózta azokat,
2: igen,
1: vagy?
2: Igen. Aha. Tehát, hogy
1: ja, izgalmas.
2: Különböző izgalmas szemlélettel találkozunk, és mondom, egészen fiatalok, és teljesen más generációk, és ettől tud mindig ez a kis cserébe a kiállítás nagyon jól működni, és nagyon friss maradni.
1: Na azért merlek megkérdezni művészet történészként, kurátorként, meg a fotófesztivál alapítójaként, mert ismered a szakmát. Lenézik a

0: én egyáltalán nem gondolnám, uh-huh. hogy kéne egy ilyen aláfölé rendeltséget. Azt hiszem, hogy egyre inkább a divatfotó és az autonóm kifejezésforma vagy művészeti forma a fotográfián belül, és ezt is próbáljuk egy kicsit megmutatni a kiállításon belül, és azt gondolom, hogy igen, ez a szabadság valahol ez egy nagy dolog, hogy az ember azt tudja csinálni, amit szeretne.
1: Én is azt gondolom, hogy nem ördögtől való az olyan műfaj, amit nagy tömegeket vonz. És ezért kérdeztem azt is, hogy itt a Kisceliben nyilván van, vagy talán jogos is az az elvárás, hogy sokan lássák ezt a kiállítást.
0: Hát hiszen a műfaj is olyan. Igen.
1: De például a te munkádat, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, egy kurátornak vagy egy kiállításnak a sikerét egyértelműen a látogatottság?
0: Nem csak, szerintem a szakmai visszhang is ugyanannyira fontos. Értem. De lehet, hogy ez ilyen önteltnek hangzik majd, de nekem az is fontos, hogy én úgy érezzem, hogy jót csináltam. Tehát, uh-huh. hogy nyilván ez nem egy olyan szakmai mérce, de azért sok kiállítást csináltam, és én is tudom, hogy mondjuk ez jó lett, vagy itt jobban ki kellett volna valamit találni, tehát azért tudom én is egy kicsit a saját munkámat kívülről nézni, és Szarka Klárával válogattuk az anyagot, és rendeztük is, és vele nagyon jól tudunk együttműködni, kiegészítjük egymást, kritizáljuk is egymást, meg küzdünk azért, hogy az egyikünk ezt így akarja, a másikunk úgy, úgyhogy...
1: Lesznek tárlatvezetések általatok?
0: Lesz kurátori tárlatvezetés is, illetve majd a múzeumok éjszakáján a Csalár Bence divat szakértő is két tárlatvezetést is fog...
1: Tartani. Innen öleljük, már rég volt nálunk, úgyhogy jó is, hogy eszembe jutottad, majd lehet, hogy ennek kapcsán keresem is. Izgalmas lesz, úgyhogy mindenki, kedves hallgatóink, a Kiscelibe. Te mikor tudsz egyébként tényleg közönségé válni? Mikor van az a pont?
0: Hát amikor túl vagyok már a megnyitón, és lemegy ez az első hullám, és akkor szeretek én is visszamenni a kiállítótérbe, és akkor végignézni, hogy mi az, amit esetleg másképpen kellett volna. Kicsit azért is, hogy saját magam is tanuljak ezekből a tapasztalatokból, de hát a templomtérbe először csinálok kiállítást, a Kiscelibe már 9 éve mindig ott vannak a csoportos magyar kiállításaink, úgyhogy most ez újra egy kihívás volt, hogy hogyan is lehet megtölteni tényleg a templomteret.
1: Ilyenkor, amikor már túl vagy a nehezén és bemész, akkor neked is ad még tényleg újat? Hát hiszen benne voltál, tudom, hónapokig, de tudsz benne mindig találni valami szépséget?
0: Persze. Meg egy csomószor, talán ilyenkor van ideje az embernek arra, hogy a részleteket megnézze. Ugye az egész pályáztatás az digitális formában működik, és aztán amikor a rendezésnél látjuk fizikailag élőben ott a képeket, akkor tényleg olyan minőségek, olyan részletek is előjönnek, amiket így az ember képernyőn keresztül nem feltétlenül lát. Uh-huh. Meg azért megint csak közhely, de a méret a lényeg. Szóval amikor az ember kicsibe látja, vagy ott van 150x200-as méretben, hát az nagyon más élmény, érzet.
1: Még a fotósoknak is, nem?
0: Hát a fotósoknak is.
1: Mert az, hogy a közönségnek az oké, de hogy ők is, akik már akár meg is szokhatták ezt, de nem lehet ezt megszokni, nem?
0: Hát nem. Vagy a Tombor Zoltánnal is tényleg elég régóta egyeztetünk, hogy akkor milyen installációt szeretne, és akkor először, ez a 10 méteres, és hogy be lesz lógatva, mert hogy szeretné, hogy be tudjanak a képek közé sétálni, de aztán, amikor a helyére kerül, és az ember úgy tényleg így látja térbe, hát ez hihetetlen érzés.
1: Na jó, ezt az érzést kívánom a hallgatóknak is. Köszönöm, hogy itt voltál, már a végén is vagyok, képzeld el. De hát jó, társaságban jó témáknál megy az idő. Akkor a Kisceli Múzeum, gondolom a weboldalon minden pontos részletet megtalálunk, oké? Hát akkor meg jó készülődést a jövő évi Budapest Fotófesztiválra.
0: Köszönjük, nektek. És holnap este szeretettel látunk
1: ott
0: mindenkit.
1: Ott leszünk. Somosi Ritával beszélgettem, kedves hallgatóink, művészettörténésszel, a Budapest Fotófesztivál alapítójával. Ritától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés vagy egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Guba Gábornak és Somosi Ritának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SZIA bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárca vezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török-Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török-Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
1: És most indul a sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem.

0: szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Nos, kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 16-án szombaton este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon különleges előadás, Hawaii és óceáni dalok címe, és ez már a második Csíkszerda koncert hétvége. A Csíkszerda nem más, mint az utolsó Hawaii királynő tragikus sorsát megidéző kórus, improvizációval és csodás óceánidai dalokkal, aki országa védelmében végül aláírja az Egyesült Államokhoz való csatlakozást, ezzel bizonyára egy teljes kultúrát mentve meg. A lágy dalok és finom harmóniák mögött egy szinte teljesen ismeretlen dalkultúra bújik meg, melynek megidézését nagyon ritkán hallhatjuk kórusok előadásában, hát főleg Magyarországon. Így hát itt az idő, hogy a Fülöp-szigetektől Hawaiig és Új-Zélandtól Tongáig vezessék hallgatóságokat. De ezen kívül ukulele workshop is kezdődtét veszi Huszti Lászlóval. A koncerthez kapcsolódóan délután 3:30-tól egészen 4:30-ig 40 fős ukulele workshop a Magyar Zeneháza előadó termében. A workshopon való részvétel a koncertre érvényes belépővel ingyenes, de a limitált férőhelyek miatt száma előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt fontos, jegyezzék meg, kedves hallgatóink. A foglalkozás Huszti László, a Veszprémi Hangár Könnyűzenei Központ ukulele tanára. Egy nagyon komoly oktató vezeti, majd egy külföldön is elismert oktató, aki rendszeresen tart zenés workshopokat, foglalkozásokat, hangszerbemutatókat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, nyaranta ukulele tábort, zenetábort, és a zenélés iránt érdeklődőknek nagyon komoly összejöveteleket tart. Az ukulele tanulj vele oldalán videósorozatokban vezeti be a hangszer iránt érdeklődőket ebbe a mesés rejtelmes varázslatos világba. Pont olyan varázslatos lesz az egész, mint maga a koncert. Május 16 szombat, 18:30 Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jutékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösztpontosítsa. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5 egy gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5 a betét járat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: a Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, amit tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György, zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Ötszáz és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15 óra van.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: akkor is itt vagyunk, amikor még kora reggel van. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Dr. Béres.
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mind.

0: Schlager FM.
1: Szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Varcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva, csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
2: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszüketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcában. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 6 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Indul már is a Sláger hétvégeink. Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Zsíde Gyöndjen és az is megindul a föld. Ezt a már is

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székreállók mai adása, benne pedig Panna és Ármin, a mai vendégek, akik Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Egy-két, ha és, ha nem hat meg a hanged, ha megborzott a csontvenő, ha cserbe hagy a nagymenő, lehet, hogy az is felelhető,

0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre állok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Én Hajdú Szív vagyok, a műsor egyik műsorvezetője. Másik műsorvezető társam nem más, mint Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: Itt a Dóri is, és a két fantasztikus vendégünk, egy testvérpár, Panna és Ármin. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ők is többször voltak már itt a műsorban, de jó, hogy jöttetek. Kérdezte Ármint, hogy hogy aludt, és azt mondta, hogy ő a földön aludt. Ez mit jelent, hogy a földön alszol?
2: Hát, hogy a földön.
0: Aha, a tehát földön. Nem a holdon, hanem a földön?
2: Nem. Hát nem a föld bolygón, hanem a lent a földön.
3: Talajon.
2: Igen.
0: És miért aludtál a földön?
2: Mert a mamiánknál aludtunk, és túl sokan voltunk, négyen voltunk.
4: Igen, és Ármin szeretett volna a földön aludni, és ezért inkább adottattunk egy matracot, hogy kényelmes legyen.
0: Jaj, kényelmes volt?
2: Igen.
0: Nem lógott le a lábad?
2: De.
0: Már kinőtted a matracot, Ármin?
2: Igen, nagyon kicsi volt.
3: Hát fú, már elsős.
0: Hát már elsős az Ármin.
3: Panna, te mennyi vagy?
2: Hanyadikos? Második.
0: Másodikos. Jó elsősnek és másodikosnak lenni?
2: Igen, hát az első az még azért könnyű.
0: Tényleg?
2: Igen.
0: Mit csináltok, csak focisztok?
2: Nem, csak szünetbe. Matekozunk, meg olvasunk, meg magyar, meg ennyi.
0: A matek jól megy?
2: Igen, az a kedvenc óra.
0: 3 meg 4?
2: 7.
0: Aj, de ügyes vagy. Ti hol tartotok a suliba a tanulásban? Mi a tantárgyak vannak is? Miket tanultok, Panna?
4: Digitális kultúra, magyar nyelvtan, magyar olvasás, matek.
0: Úristen.
4: Rajz, technika.
3: Ez másodikban?
4: Tesi, néptánc.
0: Azt a mindenit. Azért az elég bonyolult. Már hogy sok feladat van. Igen. Mi az a digitális kultúra? Nektek is van, Ármin?
2: Nekünk még nincs.
0: Akkor te digitálisan kultúrálatlan vagy még?
2: Olyasmi.
0: Uh-huh, meg kicsit benne van.
3: Tök az. Jó válasz volt.
0: Szeretnél már kultúrát lenni digitálisan?
2: Igen.
0: Panna, elárulod, hogy hogy leszel kulturálisan digitálisan kultúrált? Tehát mit rejt ez a tantár?
2: Csak azt szeretem volna megkérdezni, hogy ez mit jelent.
0: Hát én is a Pannátom, én se tudom.
2: Ja, hogy ott laptopoznak.
4: Az,
0: aha.
4: Hogy, igen, laptopoznak. Meg nekünk elsőbe is volt.
0: Tényleg?
4: Digitális, igen.
3: De hát a laptopozás, csak nyomkodjátok a gombokat, vagy azért történik ott valami ebben?
4: Hát nem, hanem megtanítanak, uh-huh. hogy mi mire való, ilyeneket.
0: Uh-huh. Aj, de jó. És például a CTR gomb, itt van a számítógépen egy CTRL gomb, az vajon mire való?
4: Azt meg nem.
0: Jó, akkor nem nyomom meg, itt a gépen. Tudjátok, jó, hogy itt a Székre állokban általában egy hírrel szoktunk kezdeni.
2: Igen.
0: Ármin nagyon szereti, főleg ha állatos hír, ugye?
2: Meg a sportos.
0: És mi van, ha sportos állatos hírt hozott nekünk ma Ortutai Dóri, aki a Sláger FM hírolvasó szerkesztője. Dóri, kérlek, tállald elénk az első hír.
3: Hát ez egy állatos, de lehet sportos állatos is egyébként, mert teszünk vele egy kis sportot, jó? Egy budapesti oviba járunk most. A gyerekek észrevették, hogy van egy nyuszi az oviba.
2: Mondd, cuki lehet.
3: Igen, na, tényleg nagyon cuki. Hogy minden reggel a nyuszi körbejárja az ovit, ahol van veteményes, és minden reggel körbe fut, tehát van benne sport is, és megnézi, hogy állnak a vetemények, és véleményezi a veteményeket, és a répák körül, mikor észreveszi, hogy ott vannak a répák, így megáll, és akkor így dilemmázik, és ott nagyon sok időt szokott eltölteni, de nem falja fel a répákat.
2: Hát szereti a nyuszi.
3: Igen, csak nem hagy, de hát a veteményest ott hagyja az ovisoknak.
0: Én ha nyúl lennék, én csak répát tennék.
2: No, ugye azt nem tudom, hogy a nyulak tényleg szeretik a répát, vagy csak ez egy ilyen mondás, hogy a nyulak szeretik a répát.
3: Tök jó kérdés.
0: Én láttam már egyébként nyulat répát enni.
2: Mert a lovak is
0: eszik. A lovak is eszik. Tényleg, milyen állat eszik még répát? A tyúkok esznek vajon?
2: Nem.
0: Nem, tehát úgy nem tudja megfogni, hát hogy fogja a szárnyával? Elképzeled, hogy így fogja a kis szárnyával a répát? A nyuszi miért szereti annyira a répát?
2: Mert akkor a füle van, mint a répa.
0: Jó.
2: Mert zöldség.
0: Mert zöldség. Vegetáriánus lehet egy nyúl?
2: az mit jelent?
0: Hogy csak növényi eredetű dolgokat eszik, állatit nem. Tehát nem eszik, nem tudom én, sertést, vagy marhahúst, vagy bárányt.
4: Nem eszik.
2: Az azt emberek esznek.
0: Ti szeretitek egyébként a húsokat, vagy inkább a zöldségeket?
2: Én szeretem a húsokat nagyon.
4: Hát én nem mindegyiket.
2: Az én sem.
0: Mi az, amit nem szeretsz? Fóka?
2: Olyat még nem ettem.
0: Aha, én se, de el tudom képzelni, nem is ennék meg egy fókát.
2: Létezik fókait?
0: Nem tudom.
2: Szerintem nem.
0: Nem hiszem. Nincsen. Habár a sarkörön élő eszkimók azért a zsírja miatt, meg a hús miatt nincs más táplálékot, fehérje, amihez hozzájussanak, ezért megeszik a fókát is.
2: Hát.
0: Úgyhogy, ha inuit lennél, akkor te is megennél.
4: A fókát megeszik.
0: Igen.
3: Hát, nem sok minden étel van ott, nem?
0: Ott nincs répa.
2: Szegény, és nincs semmi étel, az bármit megenne.
3: Ez is így.
0: Igen.
1: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velem! Igen.

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székrálók mai adása, benne pedig Panna és Ármin, a mai vendégek, akik Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Én szerettem a menzán, amit a többiek ott hagytak kaját, én azt is megettem, ti jó evők vagytok?
2: Nem, nagyon. Én nem szeretem, nagyon nem szeretem a főzelékeket.
3: Én eszem, csak az iskolában nem olyan finomak.
2: Igen, van olyan, ami nem olyan finom.
1: Melyik, ha nem olyan finom? A finom főzelék az finom?
2: Nem.
1: De akkor miért finom főzelék?
2: Hát mert az a neve.
1: Jó, de akkor legyen az, hogy nem finom főzelék. Hát finom főzelék, ami nem finom.
2: Hát de...
1: Ez olyan, mintha a sárga borsó főzelék, az finom, ugye?
2: Nem.
1: Ne, azt se szereted?
2: Nem.
1: Zöld borsó főzelék?
2: Nem.
1: Babfőzelék?
2: Nem.
1: Krumpli főzelék?
2: Igen.
1: Na, mi lenne, hogyha krumpli főzelék lenne a finom főzelék, mert az tényleg finom.
2: Az mindenki szereti.
1: Tényleg? Nem találkoztál olyannal, aki nem szereti? Mit jó egy krumpli főzelékhez enni?
2: Virslit. Én a virslit szeretem.
1: Nagyon?
2: Benne. Igen. Hogy így benne van.
1: Ó, és hogyha fasírt van benne?
2: Ó, az is nagyon jó. Én a fasírtot annyira.
1: Nem szereted?
2: Hát úgy, én nagyon szeretem.
4: Én sem.
1: Főztök már egyébként?
2: Bőlem.
1: Miért? Nem is fasz.
2: Én leves szoktam néha ilyen levest, smack levest.
1: Ó.
2: Azt szoktam. Én még sosem főztem, csak egyszer csináltam magamnak szendvicset.
1: Azt hogy kell csinálni a szendvicset?
2: A szendvicset én is csináltam már. Annyiba segített apa, hogy félbevágta a kiflit, és én beletettem szalámit, és megvajaztam.
1: A szalámit?
2: Nem, a kiflit.
1: Ja, a kiflit meg kell vajazni, szalámit teszel bele, és ennyi?
2: Igen.
1: Mibe szoktad becsomagolni?
2: Mit?
1: A kiflit, a szendvicset. Vagy nem csomagolod be, ott megeszed egyből?
2: Igen.
1: Azt hittem, a suliba viszed.
2: Nem, akkor még óvis voltam.
1: Jaj, ez még régen megboldogult óvis korodban volt. Panna, neked mi az az állat, akivel cserélnél? Tehát, hogyha cserélhetnél egy állattal, hogy ő legyen te pedig ő, akkor melyik állatnak a tulajdonságát választanád?
2: Olyan, már tudom. Hát én vagy a madárét, vagy a kutyáét, vagy a cicáét.
1: Asztal!
2: Én már tudom.
1: Mondjad.
2: Én a zebrát.
1: Miért? Mert akkor átmennének rajta.
2: Igen, ezért.
1: Ezt már egyszer mondtad, és azért mondtam én is, mert tőled hallottam. Nem emlékszel rá? Mondtad itt a rádióban.
2: Igen, emlékszem rá.
1: Miért lennél kutya?
2: Azért, mert fáraszt húgat.
1: Fárasztó, ha húgat.
2: Fárasztó, ha húgatok.
1: Igen. Igen? Az fárasztó? Ezt mondták már neked? Nem is.
2: Csak gondolom. Én azért lennék kutya, mert sokat foglalkoznak vele. Meg ilyen nagyon cuki állat.
1: Nagyon. Milyen fajtájú kutya a kedvenced? Tudod, van olyan, hogy vizsla, puli...
2: A boxer.
1: De az nem alsó nadrágban van? Már nem benne, hanem hogy boxer alsó. Én még azt úgy hallottam.
2: De van olyan, lehet.
1: Ja, van olyan.
2: De van boxer kutya is.
1: Kutya? Az hogy néz ki egy boxer kutya?
2: Én nem néz ki, mint egy francia buldog, csak nagyban.
1: Aha! Milyen a feje egy ilyen buldognak?
2: Maci feje van. Maci? Ilyen benyomott cuki. De nekünk francia buldogunk van.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Azt mondják, hogy az horkol.
2: Igen, van, meg röfög.
1: Mit csinál?
2: Fingi.
1: Tényleg?
2: Igen.
4: Pukkangat, meg ilyen röfi hangja van.
1: Tényleg?
2: Röfög, meg nálunk még kúszik is.
1: Jaj, de édes lehet. Az miért, hogy melege van és hűti a padló magát?
2: Nem, hanem
1: örül.
2: És mosolyog is.
1: Nem már.
2: És olyan cuki, ahogy ugat.
1: Hogy ugat?
2: Ilyen lehajtott fejjel.
1: De milyen hangot ad ki?
2: Ordítós.
1: Nem már.
2: De nem szokott ugatni, csak akkor, ha valami, ha kimegyünk mondjuk az utcára.
1: Akkor hogy?
2: És nyitva adjuk a kaput.
1: Akkor hogy ugat, Ármi, megmutatod?
2: Nem vagyok egy kutya, és nem tudom így megmutatni. Anya nagyon jól tudja utána.
1: De mi jelet?
2: Kicsit hangosabb. Ilyesmi, igen.
1: Tényleg? ha állathangot utánoznál, akkor mi az az állathang, amit tudsz utánozni?
2: Hát a macska az a legkönnyebb.
1: Na, az hogy kell?
2: Ez nagyon könnyű.
1: Mondjuk a tehenet hogy lehet?
2: Nem tudom. De az nagyon nehéz.
4: Nem.
2: De még nem hallottam tehénet.
1: Igen.
2: Én még nem hallottam tehénet.
4: Ja, hát akkor azért nehéz, mert nem hallottam.
1: Hát úgy nem, hát akkor az persze.
4: De
1: hát
4: hogy csinálja a tehén? Igen. Így, pont így.
1: Nem hallottál még tehénet?
2: De úgy így
4: nem.
1: De láttál már?
2: Hát láttam, és de még nem hallottam.
4: Akkor most hallottál.
0: Mindjárt folytatódik a székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében.

0: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszükletre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcába. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek, a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Székreállók mai adása, benne pedig Panna és Ármin, a mai vendégek, akik Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Tudjátok, a műsor második részében a Dóri mindig hoz egy kvíz kérdésekből összeállított sokrot, úgyhogy ezeket most a Dóri föl fogja olvasni, pedig megpróbáljuk kitalálni, hogy mi a helyes megfejtés.
2: Hát én biztos kifogom.
1: Hát tudom, meg a Panna is.
3: Borzasztó nehéz kérdésem lesz.
2: Idézőjelbe vagy?
3: Idézőjelbe.
2: Ez az.
1: Ez az.
3: Melyik állat szokott dorombolni?
2: Macska.
1: Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó macska?
2: Hát igen, az is szokott, de szerencsére én még nem találkoztam tigrissel.
1: Láttátok már az állatkertbe a tigrist?
2: Igen. Igen.
1: Na, félelmetes egyébként?
2: Nem annyira. Egy babának lehet.
1: De
3: egy
1: elsősnek
3: már nem. Így van.
2: Én megsimogatnám.
1: Megsimogatnám? Szereted a tigrist?
2: Hát nem a kedvenc állatom. Egy nagyon-nagyon kicsit félek tőle, úgy megesz, bár mondjuk nem férek bele abba a kicsi szájába, de amúgy én szeretem a tigriseket.
1: Merre fele élnek? Zuglóba, vagy hol?
2: Nem tudom.
1: Dabason?
2: Nem.
1: Á, Dabason nincs.
2: Csak állat, mondjuk állatkert, nincs is Dabason.
1: Hogy?
2: Nincs.
1: Nincsen? De állatfarm, az hát, sincs.
2: Vagy van,
1: hol van,
2: vagy nincs?
1: Hol van Budapesten kívül valamilyen állatfarm, vagy állatpark?
2: Tudta? Hát állatkert van Kecskeméten.
1: Igen? Meg Veszprémben is van állatkert.
2: De én nem hallottam még olyan városról, vagy ez egy város?
1: A Veszprém az egy város.
3: Nincs messze Budapesttől.
2: Tényleg?
3: Igen, nagyon szép, majd egyszer menjetek el.
1: Szegednek is van.
2: Hú, Szegedet ismerem.
1: Ismered voltál már?
2: Nem.
1: Nem?
2: Nem csak ismerem.
1: Mit tudsz Szegedről?
2: Semmit.
1: A jó, én is körülbelül ennyi.
3: Azért kell elmenni felfedezni majd Szegedet.
1: Jaj, de jó. Melyik az a város, amiben voltatok, Panna?
2: Törökország,
4: hát Mali. Vagy az város?
1: Nem, az egy ország.
2: Ország.
1: De Törökországban melyik város? Isztambul? Vagy Antalya?
2: Tengerpart. És
3: Balin?
2: De az igen. Nem egy város,
3: nem.
2: Ország.
1: Jó, de van egy, azt hiszem, Nógrád megyében egy Bali nevű kis falu. Nem ott voltatok?
2: Nem tudjuk, de...
3: Repülővel mentetek.
2: Igen.
3: Akkor Bali.
1: Akkor az Bali, az igen. Akkor a tengerpart.
2: És voltunk egy napos út.
1: Az hol? Ja, egy napig repülő. Tart repülő.
2: És nagyon-nagyon luxus volt az a
1: tényleg? Mi volt rajta?
2: Volt ilyen, csak nagyon hangos volt a vécé.
1: Mert miket mondott ki, jabált, hogy de nem fogtok többet pisilni?
2: Nem, csak nagyon hangos volt, ahogy lehúzt.
1: Ja, tényleg van egy ilyen szívó, ilyen
2: igen.
1: Hangja.
3: Milyen volt a repülő?
2: Olyan, hogy itt a széknek a támláján, itt a hátulján van egy ilyen tabletféle, ilyen mini tévé.
1: Mini tévé. De akkor azt hogy látod, hogy a székednek a hátulján volt egy mini tévé?
2: Hát mások széke
1: jaj, mindig. Aki előtted ül.
2: Igen,
1: aha.
2: Volt rajta ilyen nagyon jó kis játék.
1: Mi volt? Mi volt a jó kis játék?
2: Nagyon jó
1: Minecraft?
2: Volt.

0: nem. Ah. Az jó. Hogy hátra kellett húzni ilyen, nem tudom, milyen állatot, és akkor le kellett rombolni vele ilyen házat, és valamilyen, hogy is hívják azt a...
1: Tengeri malac?
0: Nem.
1: Jó, csak ezt kipeltem.
0: Nem állat, hanem valami...
1: Bűvös kocka?
0: Nem, valami íj, vagy nem íj.
2: Valamilyen eszközzel?
1: Nyíl?
0: Nem.
1: Nyíl puska? Íj?
0: Nem.
1: Számszerű?
0: Nem, mindig is nem jut az eszembe. Azzal hátra kellett húzni, és így előre ugrott, és akkor le kellett rombolni ilyen házakat.
1: Jaj, ilyen nagy parittya.
0: Mi az a parittya?
1: Hát olyan, mint az izé.
2: Tudod, ilyen gumis, ilyen két fa ég között van.
0: Igen,
2: ilyen,
0: igen.
2: Ilyen gumi van, és így beraksz bele ilyen követ, és meghúzod is, az a parittya.
0: Igen.
1: Olyat láttál már?
0: Igen,
1: van is olyan. Vagy ti hogy? Ja, ti csúzlinak hívjál.
0: Igen.
1: Ja, csúzli, mi nálunk Debrecen környékén parittyának hívták. Bocsánat, csúzli. Van ilyen furcsa szó, amit mondjuk a nagyszüleitek használnak, de ti nem. Például hallottatok már olyan szóról, hogy mit tudom, stelázsi?
0: Biztos, hogy nem, én még soha nem.
1: Soha, mert az a stelázsi az egy olyan kis szekrényke, amibe betették régen a tányérokat.
0: Nekünk nem is, mi nem is használjuk ezt a szót.
1: Szóval nem. Olyan, hogy mángorló?
0: Az se.
1: Azt se használjátok?
0: Nem.
1: A mángorló régen azzal mosták a ruháikat az emberek, azon a mángorlófán dörzsölgették, ilyen kis recés dolog. És tudjátok, hogy az a szó mit jelent, hogy tlükpahin?
0: Nem.
1: Én se, csak most kitaláltam. Csak kitaláltam egy szót most. Tükplahin. Úgyhogy mindig utána kell nézni, hogy milyen szó mit jelent.
0: De lehet, hogy ez nem jelent semmit, de lehet, hogy jelent valami. De szerintem nem jelent semmit.
1: Szerintem se, butaság volt.
3: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velem!

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a Székrállók mai adása, benne pedig Panna és Ármin, a mai vendégek, akik Dabason laknak, és mindketten a dabasi Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Még a repülőről mesélj már egy kicsit, nem féltetek? Ja.
2: Én nem szeretem magam annyira a repülőket, mert tériszonyos vagyok.
3: Én is.
1: Igen?
2: És így dőlünk erre,
3: mondjuk nem mennénk fel a mi van Párizsban, az a...
1: Eiffel-torony?
3: Igen, arra nem mennék fel.
1: Nem azon szél, vagy ilyen tériszonyod van?
3: Aha.
1: Mikor derült ki, hogy tériszonyosok vagytok? Fölvettél egy magas sarkút, és szédültél?
3: Nem.
4: Amikor fára kell mászni, nem? Akkor már lehet érezni, hogy nem.
3: Hát vagy... én is még soha nem másztam fára, szerencsére.
4: Én ott érzem már, amikor a fára így fölmászkálok, ott a második ág környékén már azt érzem, hogy hú, ez már magas, nekem is így van tériszonyom.
3: Nekem tériszonyom van, igen.
4: Ennyi,
3: nekem is.
4: És kész.
3: Pannának is, meg nekem is. Aha. Meg apának is.
1: Apának is?
4: Hát akkor ez.
1: Anyának nincs?
3: Azt nem tudom, de szerintem neki nincs.
1: Nincs. Ő az erős a családban. Ő beszél rá benneteket a repülőútra, mi, hogy nem kell félni.
3: Hát, meg apa is.
1: Meg apa is.
3: Meg mindenki.
4: Mindenki
3: szeretnek repülni. De Ármin nem fél a repülőt. Nem, mert az ilyen jó érzés.
1: Igen.
3: Igen, az már így jó. Meg apa még azt is mondta, ha injekciónál, az nem fáj.
1: Dehogy fáj.
4: Az nem fáj az injekció.
1: Hát az segít mindig.
3: Nekünk...
4: Tudod mennyi egy injekció?
3: Mennyi.
4: Tudod mennyi? Ennyi, mint hogy egy körmöd így idei, megmutatom, nézd, add ide csak a kezed
1: fejét. Ne oldj be.
4: Ennyi.
1: Csak ennyi.
4: Egy odaérd, egy tap, és meg is van. Én nagyon félek
1: az injekciótól.
3: Apának már az injébe is adták.
4: Hát
1: az, igen, az nagyon rossz.
3: Én már egyszer sírtam is tőle.
1: Én többször.
3: Nem, az szuri volt.
1: Hát új injekció, szuri
4: igen,
1: volt.
4: Nem kell attól.
1: Duri, van még egy kérdés.
4: Melyik állatnak van nagyon hosszú nyaka?
3: Zsiráf.
1: Igen, ez nagyon könnyű volt. De szerintem a libának is. A libának nincsen hosszú nyaka?
3: Liba
1: nyak. Nem akkora, mint a zsiráf.
3: Mert a zsiráf az egy nagy állat.
1: Uh-huh. De miért ilyen hosszú a nyaka? Mi értelme van?
3: Nem tudom, így szép.
1: Jobb ott a levegő olyan magasan? Azért?
3: Hát, ha én zsiráf lennék, akkor nekem a tériszonyom lenne.
1: Tényleg?
3: Hogyha felmásznék a zsiráf fejére.
1: Van szarva egyébként a zsiráfnak?
3: Szerintem nincs.
1: Nincsen? Az a két kis ilyen kis gömb van a végén, az olyan, mintha egy szarv lenne. Én is úgy emlékszem.
3: Még nem láttam zsiráfot.
1: Majd digitális...
3: Kultúra
1: megnézzük. Látott már zsiráfot, Ármin? Lehet, hogy azt hitted...
3: Lehet, hogy nem emlékszem.
1: Lehet, vagy lehet, hogy azt hitted a zsiráfra, hogy mit tudom én, orangután.
3: Ha lehet.
4: De meg akkor lehet, hogy még középsős voltál, és nem figyelted meg a szarvát. Melyik állat tud tolatva repülni?
1: Hát akkor ez madár, hogyha repülni.
4: Igen.
3: Tolatva...
4: Visszafele
1: is. Na ez nehéz. Ez nagyon nehéz.
3: Hát...
1: Szerintem itt Magyarországon nem is él olyan állat. Én nem láttam még
3: vissza... Ragadozó?
1: Nem, csak hogyha beragasztózod akkor.
3: Mert nem úgy értettem, hogy ragad-e.
1: Ha nem az?
3: Nem. Nem tudom. Ezt tudom.
4: Nehéz. Adok három lehetőséget.
1: Jó, az szeretjük.
4: Sas.
1: Hát, aha.
3: Az nem.
4: Kolibri.
3: Az meg...
4: Gólya.
3: A kolibri.
1: Azért, mert a gólya meg a sas nem tud?
3: Nem.
1: Igen, ők nem tudnak visszafel. Kolibri, az egy ilyen kis pici, a világ legkisebb madara. Nem láttatok még?
3: Nem.
1: Természetfilmbe én. Nagyon édes.
3: Én meg nem láttam.
1: Rárepül a virágra, így rárepül, a kis hosszú csőre van, így bedugja a virágszirmok közé, és onnan falatozik, vagy issza a nektár.
3: Olyan, mint a... Igen.
1: Egy kicsit, igen. Csak nem rovar, hanem madár.
4: Cuki.
1: Nagyon óriási sokat ver a kis szíve.
3: Én még nem láttam.
1: Szeretnél, ha lenne egy olyan kis madarad, ami akkor, mint egy kolibri, és hátrafele repül?
3: Hát mivel még nem látom, ezért így még nem tudom, hogy lenne, mert nem tudom, így hogy van, néz ki. Lehet, hogy csúnya.
1: Aha, egy kis madár, aki visszafele tud repülni. Nem lehet csúnya.
4: Cuki vagyok.
3: Hát cuki.
1: Szerintem ugyanolyan cuki, mint ti vagytok.
4: Igen.
1: Panna és Ármin.
3: Mi már egy kicsit nagyok vagyunk, és igen, nem tudunk repülni.
1: Hátrafele. Nem mondjuk előre se. Úgyhogy Ármin, Panna, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok. Remélem jöttök legközelebb is. Fantasztikus volt veletek itt a Székreálokban. Én Hajdú Steve voltam, a műsor egyik műsorvezetője. Másik műsorvezető Mortutai Dóri volt.
4: Sziasztok!
1: És a két fantasztikus testvérpár, Panna és Ármin.
3: Sziasztok!
5: Sziasztok! Egy-két, ha nem hat meg a hangerő, ha megborzol a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Bioható anyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
10: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
11: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
10: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
11: Na jó, takar.
10: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Közeleg a veszprémi Borszalongárdán parti drámai eset történt Veszprém vármegyében. Mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak. Molnár Róbert vagyok. Május 29-én pénteken különleges szabadtéri formában várja a borbarátokat a veszprémi Borszalon Garden Party. A rendezvény a Dubnicai Palota hangulatából kilépve egy könnyedebb, nyári hangulatú Garden Party keretében hozza el a prémium borkultúrát a látogatóknak. A szervezők célja, hogy a korábban sétáló kóstolóként ismert esemény a nyár előszobájaként is élményt adjon a vendégeknek, minőségi hazai és nemzetközi borokkal, valamint gasztronómiai különlegességekkel. A kínálatban több ismert borvidék, köztük Tokaj, Balatonfüred és Badacsony tételei is megjelennek, de Ausztriából, Olaszországból, Új-Zélandról, Argentínából és Franciaországból is érkeznek válogatások. A napokban drámai eset történt Veszprém vármegyében. Éppen autóval érkezett haza egy házas pár, amikor az anyósülésen ülő feleség minden előzmény nélkül eszméletét vesztette. Derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook közleményéből. Az út során végig a férjével beszélgetett, kiszállás előtt azonban már nem válaszolt neki. Felébreszteni sem lehetett, ezért a rémült férfi azonnal a mentők segítségét kérte. Perceken belül mentőhelikopter, majd esetkocsi érkezett a helyszínre. A szakemberek megkezdték az emelt szintű újraélesztést, ami az időben elkezdett segítségnek és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően számos életmentő beavatkozás után sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért. A nő állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Bejelentette a 2026-27-es évad előadásait, valamint az előttünk álló hetek programjait a Kabóca Bábszínház. Markó Róbert, a Bábszínház igazgatója sajtótájékoztatóján ismertette a következő egy év kínálatát. Az előttünk álló hetekben Veszprémbe is ellátogat a Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé. Május 21-én és 22-én Baba Színházi előadásokat rendeznek városunkban, és az országos programsorozat díjkiosztó gálája is itt talált otthonra 23-án. Emellett a Kabóca egy másik fontos magyarországi szakmai találkozó, a Magyarországi Bábszínházak találkozóján is képviselteti magát júniusban, ahová a szegény halász és a túl sokra vágyó felesége, valamint az ember tragédiája című előadásaikkal neveztek. Mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak. A viharos szél miatt több településen is beavatkozásra volt szükség, miután fák dőltek utakra és közterületekre. Pápa Kovácsiban egy megdőlt fenyőfa miatt riasztották az egységeket, Balatonfüred térségében pedig a 71-es főútra dőlt egy fa, ami veszélyeztette a közlekedést. Balatonalmádiban a Véghely utcában egy kerékpárútra zuhant növényt kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Az egységek minden esetben feldarabolták a fákat és megszüntették a forgalmi akadályt. A hevesebb időjárás miatt Balatonalmádiban a Veszprémi úton egy pince is megtelt vízzel. A Balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, majd szivattyú segítségével távolították el, amint egy 20 cm magasan álló vizet. Vasárnap rendezik meg a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny 5. szakaszát Veszprém vármegyében, emiatt több helyen időszakos útlezárásra kell számítani. A mezőny Balatonalmádiból indul délután 1 órakor, a versenyzők várhatóan 5:30 körül érkeznek Veszprémbe. A rendőrség a verseny útvonalán akár hosszabb időre is lezárhat egyes útszakaszokat a forgalom elől. A hatóságok arra kérik a lakókat és az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a lezárásokról.
1: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszüketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után eltromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcába. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek. A Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csánki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Melanie C és az I'm Turtle You, ezt már is elsőként tartsanak velem, és ébredezzünk együtt, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újra lesz Budapesten Duna-átúszás majd augusztus 29-én. Több ezer ember csobbanhat. 10 év után újra megrendezik a Budapest Duna-átúszást majd. A Generali OVT Duna-átúszás néven augusztus 29-én 1000 résztvevő úszhat át a főváros szívében Pestről Budára. Az Open Weather szervezésében megvalósul eseményen majd a Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszak Egyetem közötti szakasz teljesíthetik a nevezők. Mindez tehát augusztus 29-én itt a fővárosban. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a reggelt. Harry Styles slágerével itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt! Sláger.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Joey T, itt ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sok erre pedig majd 7:30 lesz, itt nézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben a hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. Már is Boniem és a Daddy Cool lesz, folytatja már is az órát, illetve ezért kezdik az

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
3: Problémát okoz, kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit Szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Mi az az állatang, amit tudsz utánozni?
9: Hát a macska, az a legkönnyebb.
8: Na, az hogy kell?
9: Ez nagyon könnyű.
8: Mondjuk a tehenet hogy lehet?
9: Nem tudom. De az nagyon nehéz.
10: Nem.
9: De én még nem hallottam tehénet.
8: Búbú, igen.
9: Én még nem hallottam tehénet.
10: Ja, hát akkor azért nehéz, mert nem hallottam.
8: Hát úgy nem, hát akkor az persze.
10: De
8: hát
10: hogy csinálja a tehén? Igen. Így, gond így.
8: Nem hallottál még tehénet?
9: De úgy igen.
10: Nem.
8: De láttál már?
9: Hát láttam, és de még nem hallottam.
10: Most hallottál.
6: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, /1, /43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszükletre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utca után elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcában. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készüljenek, a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hétvégén rendezik meg a múzeumok majálisát. A Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében 29. alkalommal megtartott rendezvényen az ország 104 múzeuma és kiállítóhelye mutatkozik be a múzeumkertben, ahol családi programok, koncertek, tárlatvezetések és interaktív bemutatók várják a látogatókat. A majális cél, hogy a múzeumokat élő közösségi térként mutassa be, amely történetek, emlékek és kulturális értékek mentén kapcsolja össze az embereket. Mindez tehát a múzeumok majálisán itt a fővárosban is. Jó kikapcsolódás mindenkinek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a reggelt a Pet Shop Boys slágerével, szólnálunk a Go West.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Sabrina Carpenter sláger, a Tears pedig már is érkezik az óra zárásoként, ha pedig úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom, a hívható számunk 0630 30 95 8-as. Jó utat, vigyázzanak magukra, hogyha úton vannak.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Újabb állomásához érkezett a veszprémi várnegyed felújítása. A rossz idő miatt elmarad a Cseszneki Bormostra. Elismerést kapott a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Veszprém önkormányzata támogatást nyújt az agyhártyagyulladás elleni védőoltás költségeihez a 14 éves gyermekek számára. A program utófinanszírozásos rendszerben működik, vagyis a szülők a vakcina megvásárlása és beadása után kérhetik vissza a költséget. A támogatás minden forgalomban lévő oltóanyagra igényelhető, feltéve, hogy a gyermek és legalább az egyik törvényes képviselője legalább 3 hónapja veszprémi lakcímmel rendelkezik. A kérelmet a beadást követő 30 napon belül kell nyújtani, számla és oltási kiskönyv csatolásával. A dokumentumot elektronikusan, postai úton vagy személyesen is be lehet adni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. Újabb látványos és szimbolikus állomásához érkezett a veszprémi várnegyed felújítása. Visszakerültek a piarista templom harangjai a megújult templomtoronyba, írja a Veol. A harangokat vasárnap délután 17 óra 45 perckor áldotta meg udvardi György veszprémi érsek az esti szentmise előtt. A hívek és az érdeklődők már a szertartást megelőzően is megtekinthették a harangokat a plébánia épülete előtt, ahol sokan éltek is a különleges lehetőséggel. A harangok nem csak a templom, hanem a teljes várnegyed életének fontos jelképei, így visszatérésük sokak számára meghatározó pillanat volt. A piarista templom tornyában eredetileg több harang is szólt, azonban az első világháború idején 2 elhurcoltak. Az egyetlen megmaradt harang mellé most 2 új készült. A rossz idő miatt elmarad a Cseszneki Bormostra, amit május 15-e és 17-e között először tartottak volna meg. A Forest Street, a Silver Fox és a Hoppári koncertjével együtt a Lovagvölgy élményparkban. Most biztosan nem tartják meg, de érdemes figyelni a szervezők oldalát, valószínűleg az egyik zenekarnak még nyáron Cseszneken tapsolhatunk. Szintén elmarad a várható kedvezőtlen időjárás miatt a május 17-ére a Cseszneki Várba és környékére tervezett hírvívők viadala, de a programot később pótolják. Akik már jelentkeztek a középkori fegyverbemutatóra hírvívőnek a megmérettetésre vagy kézművesnek, azokat értesítik mindenről. Ugyancsak a mostani hétvégére, május 16-ára tervezett Cseszneki No Motor szervezői is úgy döntöttek, hogy lefújják a legendás, pecsételős, koboltkörrel és manókörrel is kiegészülő túrajátékot a várható rossz idő miatt. Nemzetközi elismerést kapott a Művészetek Völgye. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja elnyerte az Eventex Impact Event díját. Az elismerést a rendezvény fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási törekvéseiért ítélték oda. A szervezők az elmúlt években tudatosan építették be működésükbe a környezetvédelmi szempontokat, többek között hulladékcsökkentési programokkal, zöld közlekedési megoldások támogatásával és a helyi közösségekkel való együttműködéssel. Az idei fesztiválon egy új komposztáló rendszer is működik majd, amely a keletkező szerves hulladékot helyi gazdák számára hasznosítja. A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén csütörtökön Nizsben. A magyarok csak 2-szer 8-7-nél és 9-8-nál vezettek, és a második fél időben már 7 gólos hátrányban is voltak. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perctől rendezik Veszprémben. A párharc győztesek kijut a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
1: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
1: Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszükletre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után eltromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcában. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. Legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Madonna és Like a Prayer, ezt a már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem jár a 69-es villamos a hétvégén, pótlóbuszok közlekednek majd. Karbantartás miatt ezen a hétvégén pótlóbuszok közlekedik majd a 69-es villamosvonal teljes vonalán. Még szombaton és vasárnap némi extra tervezést igényel az utazóktól. A BKK tájékoztatása szerint a munkálatok miatt az 5-ös és az éjszakai buszok megállóját is áthelyezik, a 25-ös járat pedig a Mexikói úton a 225-ös megállójából indul majd. Újpalotáról a belváros felé a 7-es buszcsaládot javasolják, míg a külső utcákból a 124-es és a 125-ös vagy a 231-es járatok kínálnak gyors alternatívát a főbb csomópontok felé, úgyhogy ezen a hétvégén mindenféleképpen tervezzék meg, hogyha ezen a útvonalon szeretnének utazni az utazásukat. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Avicii és a Hey Brother, ezt folytatja már is most nálunk az órát. Jó reggelt!

hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára 8:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben 0630 30 95 8-as. A Take a Chance on Me pedig már is érkezik az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében. Most jó pihenés, jó időtöltés mindenkinek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Ezen a héten vendégünk Wolf András, korporét séf, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelve.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
5: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
4: Hogy nincs?
5: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
4: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesnek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána, leddszoli.hu.
7: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30 383 5969.
8: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban vagy a Joy Hungary appban.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Főztök már egyébként?
12: Nem.
11: Miért? Nem is fasz?
12: Én leves szoktam néha ilyen levest, az meglevest.
11: Oh.
12: Azt szoktam.
13: Én meg sosem főztem, csak egyszer csináltam magamnak szendvicset.
11: Azt hogy kell csinálni a szendvicset?
12: A szendvicset én is csináltam meg.
13: Annyiba segített apa, hogy félbevágta a kiflit, és én beletettem szalámit, és megvajaztam.
11: A szalámit?
13: Nem, a kiflit.
11: Ja, a kiflit meg kell vajazni, szalámit teszel bele, és ennyi?
13: Igen.
11: Mibe szoktad becsomagolni?
13: Mit?
11: A kiflit, a szendvicset. Vagy nem csomagolod be, ott megeszed egyből?
13: Igen.
11: Azt hittem, a suliba viszed.
13: Nem, akkor még óvis voltam.
11: Jaj, ez még régen megboldogult óvis korodban volt.
9: Igen. Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 /1/43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
15: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Ennek óvatosan jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. Lezárják a mai napon 9 és 14 óra között a 4. kerületben a Paulai-Ede utcát, a Zalszínház utcánál építkezés miatt. Tart a csatorna felújítás a 22. kerületben a Török utcában, a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca és a Bartók Béla útnál továbbra sem járható. A Bem Tábornok utcát egyirányították a Dózsa-György út felé, a 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Távhővezeték javítása miatt lezárták a 20. kerületben a Baross utcát, a Nagy Sándor József utcánál, így a Zila utca felől Zsák utca lett. A 36-os autóbusz, illetve a 966-os éjszaka járat terelve közlekedik. Napközben a Pesti úton a Ferihegy út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak, csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

Jó pihenés mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Várnak mindenket a Szépművészeti Múzeumban. A Szépművészeti Múzeum várhovárt nagyszabású vasarai kiállítása május 15-től retrospektív módon mutatja be a magyar származású Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek között felfedezhetik a jól ismert Magyarországon még sohasem látott alkotásokat is, amelyek együtt lehetővé teszik, hogy a teljes képet kaphassanak a vasarai művészetéről, mindez tehát a Szépművészeti Múzeumban, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Tekrotonik és a Pump Up the Jam, ez jön már is most nálunk, jó reggelt! Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hét kívánok mindenkinek, nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt ne tartsák magukban, osszák meg velünk és segítség egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 95 8-as, ez Rálászon és a Stateside pedig már is jön az óra zárásoként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
9: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
10: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
9: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ. Még csokibb barnaság.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
12: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
12: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
12: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Közeleg a veszprémi Borszalon Garden Party. Drámai eset történt Veszprém vármegyében. Mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak. Molnár Róbert vagyok. Május 29-én pénteken különleges szabadtéri formában várja a borbarátokat a veszprémi Borszalon Garden Party. A rendezvény a Dubnicai Palota hangulatából kilépve egy könnyedebb, nyári hangulatú Garden Party keretében hozza el a prémium borkultúrát a látogatóknak. A szervezők célja, hogy a korábban sétáló kóstolóként ismert esemény a nyár előszobájaként is élményt adjon a vendégeknek, minőségi hazai és nemzetközi borokkal, valamint gasztronómiai különlegességekkel. A kínálatban több ismert borvidék, köztük Tokaj, Balatonfüred és Badacsony tételei is megjelennek, de Ausztriából, Olaszországból, Új-Zélandról, Argentínából és Franciaországból is érkeznek válogatások. A napokban drámai eset történt Veszprém vármegyében. Éppen autóval érkezett haza egy házas pár, amikor az anyósülésen ülő feleség minden előzmény nélkül eszméletét vesztette. Derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook közleményéből. Az út során végig a férjével beszélgetett, kiszállás előtt azonban már nem válaszolt neki. Felébreszteni sem lehetett, ezért a rémült férfi azonnal a mentők segítségét kérte. Perceken belül mentőhelikopter, majd esetkocsi érkezett a helyszínre. A szakemberek megkezdték az emelt szintű újraélesztést, ami az időben elkezdett segítségnek és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően számos életmentő beavatkozás után sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért. A nő állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Bejelentette a 2026-27-es évad előadásait, valamint az előttünk álló hetek programjait a Kabóca Bábszínház. Markó Róbert, a Bábszínház igazgatója sajtótájékoztatóján ismertette a következő egy év kínálatát. Az előttünk álló hetekben Veszprémbe is ellátogat a Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé. Május 21-én és 22-én Baba Színházi előadásokat rendeznek városunkban, és az országos programsorozat díjkiosztó gálája is itt talált otthonra 23-án. Emellett a Kabóca egy másik fontos magyarországi szakmai találkozó, a Magyarországi Bábszínházak találkozóján is képviselteti magát júniusban, ahová a szegény halász és a túl sokra vágyó felesége, valamint az ember tragédiája című előadásaikkal neveztek. Mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak. A viharos szél miatt több településen is beavatkozásra volt szükség, miután fák dőltek utakra és közterületekre. Pápa Kovácsiban egy megdőlt fenyőfa miatt riasztották az egységeket, Balatonfüred térségében pedig a 71-es főútra dőlt egy fa, ami veszélyeztette a közlekedést. Balatonalmádiban a Véghely utcában egy kerékpárútra zuhant növényt kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Az egységek minden esetben feldarabolták a fákat és megszüntették a forgalmi akadályt. A hevesebb időjárás miatt Balatonalmádiban a Veszprémi úton egy pince is megtelt vízzel. A Balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, majd szivattyú segítségével távolították el, amint egy 20 cm magasan álló vizet. Vasárnap rendezik meg a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny 5. szakaszát Veszprém vármegyében, emiatt több helyen időszakos útlezárásra kell számítani. A mezőny Balatonalmádiból indul délután 1 órakor, a versenyzők várhatóan 5:30 körül érkeznek Veszprémbe. A rendőrség a verseny útvonalán akár hosszabb időre is lezárhat egyes útszakaszokat a forgalom elől. A hatóságok arra kérik a lakókat és az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a lezárásokról.
1: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Ennek óvatosan jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. Lezárják a mai napon 9 és 14 óra között a 4. kerületben a Paulai-Ede utcát, a Zalszínház utcánál építkezés miatt. Tart a csatorna felújítás a 22. kerületben a Török utcában, a Bartók Béla úton megszűnt a forgalmi akadály, de a Török utca és a Bartók Béla útnál továbbra sem járható. A Bem Tábornok utcát egyirányították a Dózsa-György út felé, a 213-as és a 287-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Távhővezeték javítása miatt lezárták a 20. kerületben a Baross utcát, a Nagy Sándor József utcánál, így a Zila utca felől Zsák utca lett. A 36-os autóbusz, illetve a 966-os éjszaka járat terelve közlekedik. Napközben a Pesti úton a Ferihegy út és az Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Berezdi utcát a Kis József utca előtt, mert itt beszakadt az útpálya. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként MC Hammer slágere, szóval már is a You Can Touch This. Jó reggelt! Touch this. You can't touch this.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Várnak mindenkit majd a negyedik gazi találkozón, Séta a Kőhegyre, mindez Szentendrén. A jó idő örömére kutyabarát sétát gazi találkozót tartanak Szentendrén majd május 17-én. A Kőhegyi turistaházhoz érve pazar panoráma tárol majd a túrázók elé, ami egy hideg jégkrém, finom kávé és más ínyedségek társaságában csodálhatnak meg. Mindez tehát Szentendrén, melyhez mindenkinek nagyon kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a szombat délelőttöt Taylor Swift slágerével. Jó időtöltést és jó hétvégét mindenkinek!
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor. And that's when I told you it's
1: a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd 9:30 lesz, szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben, a hívható számú 0630 30 30 95 8-as. A Sweet Dreams pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégét.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy GECO 7 Super Hybrid.
6: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
8: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
9: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítése miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Továbbá hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban, a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni. Futóversenyt tartanak a Városligetben, majd a mai napon 14.40-től egészen 16 óráig a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak a mai napon 9 és 12 óra között Csepelen, az üdülősor M0-ás szervízút, valamint a Tagi út, Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ellátogathatnak az ELTE Gömb-aulába, méghozzá budapesti lemezbörzére. Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje majd vasárnap 10 és 16 óra között ismét színűtig tölti LP-kkel, CD-kkel, DVD-kkel, valamint pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb-auláját. Ha kicsit is szeretik a zenét, akkor ott a helyük, mindezt az ELTE Gömb-aulában vasárnap. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most a For the Non-Blue slágerével, WhatsApp, ez szól már is itt a Sláger hétvégében.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz. Érkeznek a legfontosabb hírek és információk itt a Sláger hétvégében, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, számítok majd akkor is a kitüntető figyelmükre. Úgyhogy tartsanak velem, Dominio Divit Vadiu slágere, a The First Time pedig már is jön az óra zárásaként, én Csáki Attila vagyok. Jó időtöltést és jó hétvégét mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el!
11: Sláger FM.
0: Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
2: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
12: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Újabb állomásához érkezett a veszprémi várnegyed felújítása. A rossz idő miatt elmarad a Cseszneki Bormostra. Elismerést kapott a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Veszprém önkormányzata támogatást nyújt az agyhártyagyulladás elleni védőoltás költségeihez a 14 éves gyermekek számára. A program utófinanszírozásos rendszerben működik, vagyis a szülők a vakcina megvásárlása és beadása után kérhetik vissza a költséget. A támogatás minden forgalomban lévő oltóanyagra igényelhető, feltéve, hogy a gyermek és legalább az egyik törvényes képviselője legalább 3 hónapja veszprémi lakcímmel rendelkezik. A kérelmet a beadást követő 30 napon belül kell nyújtani, számla és oltási kiskönyv csatolásával. A dokumentumot elektronikusan, postai úton vagy személyesen is be lehet adni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. Újabb látványos és szimbolikus állomásához érkezett a veszprémi várnegyed felújítása. Visszakerültek a piarista templom harangjai a megújult templomtoronyba, írja a Veol. A harangokat vasárnap délután 17 óra 45 perckor áldotta meg udvardi György veszprémi érsek az esti szentmise előtt. A hívek és az érdeklődők már a szertartást megelőzően is megtekinthették a harangokat a plébánia épülete előtt, ahol sokan éltek is a különleges lehetőséggel. A harangok nem csak a templom, hanem a teljes várnegyed életének fontos jelképei, így visszatérésük sokak számára meghatározó pillanat volt. A piarista templom tornyában eredetileg több harang is szólt, azonban az első világháború idején 2 elhurcoltak. Az egyetlen megmaradt harang mellé most 2 új készült. A rossz idő miatt elmarad a Cseszneki Bormostra, amit május 15-e és 17-e között először tartottak volna meg. A Forest Street, a Silver Fox és a Hoppári koncertjével együtt a Lovagvölgy élményparkban. Most biztosan nem tartják meg, de érdemes figyelni a szervezők oldalát, valószínűleg az egyik zenekarnak még nyáron Cseszneken tapsolhatunk. Szintén elmarad a várható kedvezőtlen időjárás miatt a május 17-ére a Cseszneki Várba és környékére tervezett hírvívők viadala, de a programot később pótolják. Akik már jelentkeztek a középkori fegyverbemutatóra hírvívőnek, a megmérettetésre vagy kézművesnek, azokat értesítik mindenről. Ugyancsak a mostani hétvégére, május 16-ára tervezett Cseszneki No Motor szervezői is úgy döntöttek, hogy lefújják a legendás, pecsételős, koboltkörrel és manókörrel is kiegészülő túrajátékot a várható rossz idő miatt. Nemzetközi elismerést kapott a Művészetek Völgye. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja elnyerte az Eventex Impact Event díját. Az elismerést a rendezvény fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási törekvéseiért ítélték oda. A szervezők az elmúlt években tudatosan építették be működésükbe a környezetvédelmi szempontokat, többek között hulladékcsökkentési programokkal, zöld közlekedési megoldások támogatásával és a helyi közösségekkel való együttműködéssel. Az idei Iván egy új komposztáló rendszer is működik majd, amely a keletkező szerves hulladékot helyi gazdák számára hasznosítja. A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén csütörtökön Nizsben. A magyarok csak 2-szer 8-7-nél és 9-8-nál vezettek, és a második fél időben már 7 gólos hátrányban is voltak. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perctől rendezik Veszprémben. A párharc győztesek kijut a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
1: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Szalagkorlátot kevítanak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Conco pihenőhely közelében, emiatt a 86-os és a 94-es kilométer között csak az áttelelt sáv járható. A pihenőbe való lehajtásig nem lehetséges, ám onnan a felhajtás biztosított. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak napot a 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A Városligetben futóversenyt tartanak majd ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak ma 12 óráig Csepelen az üdülősor M0-as szervízút, Tagi út, Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. 06 30 30 39 8-as pedig a hívható számunk, ide várjuk a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Bannerama és a Help! Ezzel már is elsőként az óra indításaként tartsanak velem ebben az órában.

hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és várnak mindenkit Patakfesttel majd, méghozzá május 17-én, tehát vasárnap újra megtelik élettel a Rákospatak partja, az M130-as sportközpont melletti füves területen egész délután zenés, táncos programok várják az érdeklődőket, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja majd, mindez a Patakfesten. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a hétfigye mellé. Coldplay és a Paradise, ez szól már is most.

hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Ha úton vannak, jó utat és ugyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as, a 15. kerületben lezárják a Gubó utcát a Csobogós utca után vasárnap 9 és 11 óra között karbantartás miatt, úgyhogy csak óvatosan. Tina Turner és a The Best pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

0: mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Szalagkorlátot javítanak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Concó pihenőhely közelében, emiatt a 86-os és a 94-es kilométer között csak az áttelelt sáv járható. A pihenőbe való lehajtásig nem lehetséges, ám onnan a felhajtás biztosított. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak napot a 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a fél útpályát a 7. kerületben a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A Városligetben futóversenyt tartanak majd ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak ma 12 óráig Csepelen az üdülősor, M0-as szervízút, Tagi út, Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várjuk a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, jó időtöltés mindenkinek, és várnak mindenkit még a Budapest tavaszi fesztivál. A május 17-ig rendezik meg a 45. Budapesti tavaszi fesztivál programsorozatát, amely idén az összefogás és a sokszínűség egyében várja a közönséget. A jubileumi fesztivál több mint 160 eseménnyel tölti meg a várost, Soroksártól Erzsébetvároson át Budafokig. A kínálatban koncertek, színházi tánc előadások, kiállítások, valamint kulturális események is helyet kapnak. Mindez még ezen a hétvégén. Itt a fővárosban, a Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Disco Lines és a No Broke Boys, ez jön már is most nálunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz. Érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk majd. Rengeteg jó kis sláger érkezik, és természetesen folytatjuk a barangolást a fővárosi, illetve a Veszprém környéki programokkal. Úgyhogy jönnek most a legfontosabb információk, nem sokára a Hip Hop Boys és a Hegyekben Fönn pedig érkezik most az óra zárásaként. Tartsanak velem a következő órában, és én Csáki Attila vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Ezen a héten vendégünk Wolf András, korporét séf, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
8: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul is, az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Varcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
11: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Szalagkorlátot javítanak az M1-es autópálya Hegyes Halom felé vezető oldalán a Concó pihenőhely közelében, emiatt a 86-os és a 94-es kilométer között csak az átterelt sáv járható. A pihenőbe való lehajtásig nem lehetséges, ám onnan a felhajtás biztosított. Hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között felálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak napot a 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A Városligetben futóversenyt tartanak majd ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak ma 12 óráig Csepelen az üdülősor M0-as szervízút, Tagi út, Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várjuk a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Cut the Move és a Give It Up, ezt már is elsőként tartsanak velem.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és egy kicsit távolabbi programot ajánlik most a figyelmükbe, hiszen várnak mindenkit majd a Makers Market az éjszakai vintage vására Hengermalomban június 6-án. A június 6-ai esemény estére dizájnvására, vintage piaccal és közösségi programokkal tölti meg a Hengermalom ipari területeit. Az udvaron retro és vintage darabok között lehet válogatni, míg a Silóban tervezők és kézműves márkák mutatja be a termékeiket. A programot DJ-szettek, valamint étel és italkínálat egészíti ki. A programon való részvétel ingyenes, mindezt hát június 6-án majd. Jó kikapcsolódás mindenkinek, Mika is a Relax, Take It Easy. Ez pedig már is jön itt a Sláger hétvégében. Jó pihenést, jó hétvégét!

legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: de szeretem pénzt.
1: Jó pianist, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. 12:30 lesz nem sokára, a Sláger hétvége majd a délutáni órákban is folytatódik, Karakas Balázs érkezik nem sokára, viszont addig még jó pár slágert meghallgattunk, Eva Max és a Spot of Fake pedig most érkezik az időjárásról, amit a közlekedési információk előtt itt a Sláger hétvégében. Én Csáky Attila vagyok. Jó hétvégét, jó pianist mindenkinek!
2: Ez a Sláger FM. Minden, amit

0: A mai napon mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felé lehetnek. Sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is lehet számítani. Most nagyjából 8 és 13 fokot mérhetünk, majd délután pedig 12 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszüketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. Lezárják hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utca után elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra számítsanak. Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcából csak jobbra lehet kanyarodni a Kolozsvár utcában. A Városligetben futóversenyt tartanak majd a mai napon 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Vasárnap 8 óra 30-tól 10.30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra készülnek, a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér útvonalon futóverseny miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ahogy ígértem, már érkezik a Sláger hétvége. Délutáni felvonása a Karakas Balázssal. Hello, hello, megálltál?
1: Hello, hello, szia! Hát figyelj, én ugye megálltam itt hátul a parkolóban, van nálam esernyő, gyors voltam, így nem. Így megúsztam. De elég sok eső esett ma Budapesten, azt hiszem, hogy ilyen 17-18 mm-nyi csapadék azért ma is benne van a pakliban, holnap is. Úgyhogy ha a hosszú Katinka a nagykörúton úszva előz meg, akkor ne csodálkozzunk rajta.
0: Igen, bár egyébként tényleg rengeteg program, meg rengeteg szabadtéri program, aminek most a nyilván az időjárás nem kedvez, de tényleg, tehát én már nagyon szeretném azt, hogy itt tartósan legyen 25 fok, vagy ilyen 20-25 fok közötti hőmérséklet. Egyébként jó az idő, tehát hogy én kiskabátban jöttem hajnalban, de hogy így most egyébként nem azt érzem, hogy most így nem kell, tehát hogy így maga az idő, vagy a hőmérséklet az tök jó, de hogy így tényleg legyen egy igazi tavasz, igazi nyár, nyári hangulat, én már ezt várom nagyon.
1: Meg fog kövezni mindenki, de én úgy szeretem ezt az időt. De tényleg, tizen pár fok, olyan picikét felhűs, egy picikét esik, és a levegő is olyan frissebb, én ezt szeretem.
0: Aha. Jó, hát kinek mi? Tehát maradhat ez is, de...
1: Láttam, hogy lenyelted, amit eredendőleg mondani akartál.
0: Igen, igen. Legyen végre jó idő, én ezt szeretném, úgyhogy minden esetre bármere is mennek, bármit is csinálnak, akár ha úton vannak, autóznak, vagy elindulnak kicsit a Velencei tó felé, vagy Balaton felé. Mi önökkel vagyunk, illetve Karakas Balázs a délutáni órában, úgyhogy jó munkát kívánok neked.
1: Így igaz, állok rendelkezésre, ott és jó pihit.
0: Köszönöm szépen, a viszont hallásra.
2: Ez... a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Június 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám. Hangulatingadozás. Éjszakai izzadás. Alvászavar. Hajhullás.
4: Elég. A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő. A tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
12: Köszönjük!
0: A reklám után 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger.
13: Közeleg a veszprémi Borszalon gardánparti drámaiása történt Veszprém vármegyében. Mozgalmas napig volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak. Molnár Róbert vagyok. Molnár Róbert köszönti Önöket. Május 29-én pénteken különleges szabadtéri formában várja a borbarátokat a veszprémi Borszalon gardánparti. A rendezvény a Dubnicai Palota hangulatából kilépve egy könnyedebb nyári hangulatú gardánparti keretében hozzá a prémium borkultúrát a látogatóknak. A szervezők célja, hogy a korábban sétáló kóstolóként ismert esemény a nyár előszobájaként is élményt adjon a vendégeknek, minőségi hazai és nemzetközi borokkal, valamint gasztronómiai különlegességekkel. A kínálatban több ismert borvidék köztük Tokaj, Balatonfüred és Badacsony tételei is megjelennek, de Ausztriából, Olaszországból, Új-Zélandról, Argentinából és Franciaországból is érkeznek válogatások. A bevételük nem alapban drámai eset történt Veszprém vármegyében. Éppen autóval érkezett haza egy házas pár, amikor az anyósülésen a feleség műnyak előzménynél Magyar Péteret éveztette, örül ki a kegyelmi antai szolgálat Facebook közleményéből. Az út során végig a férjével beszélgetett, kiszállás előtt azonban már nem válaszolt neki. Felébreszteni sem lehetett, ezért a rémült férfi azonnal a mentők segítségét kérte. 2005 perceken belül mentő helikopter majd esetőrcsére kezdett a helyszínre. A szakemberek megkezdték az az iskolában. Újraélesztés, ami az időben elkezdett segítségnek és a mentők összehangolt csapat munkájának köszönhetően számos életmentő beavatkozás után sikerre vezetett. A betegkeringése visszatért, a nőállapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. KM-re kapott kegyelmet Novák Katalin úr, a 2026-27-es évadású adásait, valamint az előttünk álló hetek programjait a Kabóca Bábszínház. Markó Róbert, a Bábszínház igazgatója sajtótájékoztatóján ismertette a következő egy-egy kínálatát. Az előttünk álló hetekben fesztivál is ellátogat a Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé. Május 21-én és 22-én Baba Színház előadásokat rendeznek városunkban, és az országos programsorozat díjkiosztók gálája is itt található a TARC 23-án. Emellett a Kabóca egy másik fontos magyarországi szakmai találkozó, a Magyarországi Bábszínházás találkozóján is képviseltetik a volt júniusban, ahová a szegény halász és a túlsomra vágyú felesége, valamint az embertragédia az egészségügyi adásaikkal vasútra sohasem volt. Mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak, a viharos szél miatt több településen is beavatkozásra volt szükség, miután fák dőltek utakra és közterületekre. Pápa Kovácsiban egy megdőlt fenyőfa miatt riasztották az egységeket, Balatonfüred térségében pedig a 71-es fiútra dőlt egy fa, ami veszélyeztette a közlekedést. Balaton-Almádiban a Vékhely utcában egy kerékpár nem csak zuhanti növény kellett ellávolítaniuk a tűzoltóknak. Az egységek minden esetben feldarabolták a fákat, és megszüntették a forgalmi akadályt. A hevesebb időjárás miatt a Balaton-Almádiban a Veszprémi úton egy pince is megtelt vízzel, hanem az a Balaton, ahol a magyar hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, majd szivattyú segítségével távolították el, amint egy 10 cm magasan álló vizet. Kigyulladt és teljes terjedelemben rendezik meg a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny 5. szakaszát Veszprém vármegyében, emiatt több helyen időszakos közlezárásra kell számítani. A mezőny Balaton-Almádiból indul délután 1 órakor, a versenyzők várhatóan fél út körül érkeznek Veszprémbe. A rendőrség a verseny útvonalán akár hosszabb időre is lezárhat egyes útszakaszokat a forgalom elől. A hatóságok arra kérik a lakókat és az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a lezárásokról. A lángokat.
12: Borongós, felhős, esős az idő jelen pillanatban Budapesten, ma egy mediterrán ciklon alakítja a főváros térségének időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk a nap folytatásában is, sokfelé várható kiadós eső, zápor, és persze helyenként akár az északias szél is megélénkülhet. Holnap aztán élénk, erős, akár viharos széllökések is kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. Hajnalban a leghűvösebb pillanatokban 11 fok várható, és napközben maximum 14 Celsius fok. És most persze a közlekedési információkat sem felejtjük el. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Rákóczi úton mindkét irányban, erre mindenképpen készüljenek. Arra is, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, szokásosan átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületi Belgrád rakparton a hétvégén szakaszos útszűkületre számíthatnak naponta 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt, a Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásokra számíthatnak. A hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávon haladhat, ennek a villamospálya karbantartása az oka. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba kanyarodni, illetve ez alól a kivétel a Rákospalotai körvasútsornál a Rekett utca, a Régész utcánál és a Litva utcánál. Én balesetmentes közlekedést kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: A borongós időben is itt vannak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Hello, jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Rengeteg hasznos infóval, program lehetőségekkel és nagyon jó dalokkal. Mindjárt jön a Spin Doctors, előtte pedig a Living in a Box formáció kezd.

Calvin Harris adta a délutánunk lendületét a Blessings-el, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy borongós szombat délutánon is mondjuk a legizgalmasabb programokat. Például megismerhetjük a város egyik legizgalmasabb alkotóhelyét a Népszigeten. Az évek alatt itt sajátos hálózata alakult ki a képzőművészeknek, festőknek, szobrászoknak, fotósoknak, keramikusoknak, dizájnereknek, zenészeknek, akik egymás után vetették bele magukat az egykori iparterep zugaiba. A Népsziget Kultfest ezeket a kulturális formációkat és hát persze az ő összetartozásukat ünnepli most két napon keresztül. Egy közös kiállítással készülnek az itt alkotó művészek, de persze sok más program is lesz majd az összművészeti fesztivál koncertekből, workshopokból, könyvbemutatókból, fényfestésekből és persze artista mutatványokból áll. Ez még a mai nap folyamán vár minket. Jó szórakozást kívánok hozzá! A svájci énekesnővel Lilirával jön a Royalty itt a Slágeren. I'm a blue blood, make you stand up, bring up, way before you touch my skin.

Don't Impress Me Much, jó volt a zseniális Shania Twain itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Egy kicsikét borongós és talán esős lehet ez a hétvége, de bízom benne, hogy ez senkinek sem fogja a kedvét szegni. Ez is lehet szép és lehet jó, főleg, hogyha ilyen dalokat játszunk. Mindjárt mondom egyébként, milyen időjárás várható, de előtte még itt van Belinda Carlisle, tőle pedig a La Luna.

0: Ma egy kettős fronti hatás érvényesül Budapesten, emiatt a meleg és a hideg fronti tünetek egyaránt jelentkezhetnek. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak sokaknál. Egyeseknél akár szédülés, rosszul lét, légzési problémák is felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos gondok, náluk ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A borongós, csapadékos, szeles időben lehangoltak kedvtelenek lehetünk, és romlik a hő, valamint komfortérzetünk is. Hozom a közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Ne felejtjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a félútpályát a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közmű építése miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásokra készülhetnek. Labdarúgó mérkőzés lesz a Grupama Arénában ma délután 5 és este 7 óra között, ezért a Könyves-Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a meccs előtt és ugye közvetlen utána a Szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. De rendezvényt tartanak ma este 8 és 10 óra között a Papp László Sportarénában is, ezért annak környékén is erősebb forgalomra, esetenként torlódásra készülhetnek. Fontos még tudni arról, hogy a hétvégén a H5-ös hív helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között. A H5-ös hív vágányzári menetrend szerint közlekedik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

City voltak a Starship formáció nálunk a Sláger FM-en, hiszen mi játsszuk a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Képzeljék el, második világháborús Párizzsá vált egy filmforgatás idejére Budapest. Elle Fanning és Dakota Fanning amerikai színésznők főszereplésével forgatják a második világháborús filmet Budapest 5. kerületében, és a munkálatok ideje alatt az egyes részei városunknak az 1940-es évek Párizsát alakítják. Különben Budapest amúgy számos alkalommal alakította már Párizst különböző nemzetközi produkciókban. A főváros historizáló, szecessziós építészete, történelmi kávéházai és a széles sugárútjai ugyanis mind a francia nagyváros hangulatát idézik. Az 5. kerület pedig különösen is kedvelt forgatási helyszínnek számít a gyönyörű épületei és hát persze a hangulatos utcái terei miatt. Kíváncsian várjuk majd a filmvászon a kész remek művet. Addig a Destiny's Child érkezik hozzánk a Say My Name-mel.

Ő volt a mindig népszerű Harry Styles és az American Girls itt nálunk a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Várható még a délutáni órákban csapadék Budapesten, sőt, mi több, ugye ki is van adva a sárga figyelmeztetés Pest megyére. Zivatar és eső miatt ez azt jelenti, hogy sok csapadék hullhat, és még némi kis villámlás is előfordulhat szélerősödéssel együtt. De mindjárt mondom majd az időjárásban részletesen, hogy mire kell készülni. Előtte pedig még a Margaret Island nagyjából hozza a nap hangulatát. Itt az eső.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Ezen a héten vendégünk Wolf András, korporét séf, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelve.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalam musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösztpontosítsa. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5 egy gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5 a betét járat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
12: Marad a borongós idő a folytatásban is, már a jelentős mennyiségű napsütést nem ígértek a meteorológusok Budapestre. A folytatásban is leginkább az esős idő dominálhat. Napközben helyenként megélénkülhet az északias szél, ma 17 fok lesz a legmelegebb órákban. Holnap aztán szépen sorjában maradnak a záporos, zivataros idők térségünkben, élénk, erős, akár viharos széllökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Holnap hajnalban egyébként ilyen 11-12 fok lesz, napközben 13-14 fok a legmelegebb órákban. Már is mondom a friss közlekedési információkat is itt a Sláger FM-en. Lassú a haladás a Rákóczi úton mindkét irányban, erről kaptunk legutóbb jelzést, úgyhogy arrafelé türelmesen induljanak el. Fontos tudni arról, hogy összeütközött két személy autó Pestvár megyében Kiskunlacházán, a Ráckevére vezető Ráckevei úton, a Szent Imre utca torkolatánál teljes útzár mellett helyszínel a rendőrség. Az útinform szerint helyi mellékutcákon át ki lehet kerülni a helyszínt. Folytatódik ma a hídbontás Velencénél az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél 600 méteres szakaszon a háromból csak egy sáv, a belső sáv járható ma délután 5 és este 8 óra között. Ugyanitt a velencei pihenő és az ott található üzemanyagtöltőállomás ebben az időszakban nem lesz megközelíthető. A Balaton irányába tartókat ez a forgalomkorlátozás nem érinti. Tudni kell arról a Budapesten autózóknak, hogy erre a hétvégére is lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, szokás szerint átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a területet, és lezárták a félútpályát a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Hozzuk a legnagyobb slágereket változatosan. Hello, Karakas Balázs vagyok, egészen este 6-ig maradok a mikrofon mögött, és dobálom befelé a legjobb zenéket a hasznos információk között. Jön majd a Dirty Dancing betétdala is hamarosan, The Time of My Life. Ezt viszont leövítjük egy Cherrel, itt a Billy!

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, egy aktuális kis kedvenc, egy ilyen borongos szombati délutánon. Jó hétvégét kívánok, a Sláger FM-et hallgatják. Mindjárt Rihanna gyorsít a tempón egy picikét, közben pedig mesélek arról, hogy mi mindent csinálhatunk a fővárosban. A Szép Művészeti Múzeum nagyszabású Vasarely kiállítása már május 15-től megnyílt. Ez retrospektív módon mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek között felfedezhetünk jól ismert és Magyarországon még soha nem látott alkotásokat is, amik együtt lehetővé teszik, hogy teljes képet kaphassunk Vasarely művészetéről. Jó szórakozást kívánok, hogyha kedvet kaptak volna hozzá. Egyébként itt több mint 140 mű alkotást állítanak ki, ami időrendben követi az ő pályájának fő korszakait. A jó szórakozás mellett pedig itt van egy művészasszony, Rihanna is, aki hatalmasat énekel. Itt a Shut Up and Drive!

Pop nagyasszonya megint megmutatta, hogy kell ezt csinálni. Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Az időjárás az azért egy picit szomorú Budapesten. Jelenleg sincs túl meleg ezzel a 15-16 fokkal, amit főváros szerte lehet mérni, de egyébként meg legalább egy picit frissül a levegő, csökken a pollen terhelés, és mindeközben jönnek azért az új, szinte még forró dalok, amik azért meghozzák a szombat délutáni jó kedvet. Egy New Yorkban született magyar énekes, Király Viktor most a következőkben. Tőle a zárt ajtók szól.

0: A borongós sötét időnek is vannak áldásos hatásai, például az, hogy a pollenterhelés, a csapadék és a lehűlés hatására ismét csökkenhet Budapesten. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, helyenként még azért elérheti a magas szintet, míg az eperfafélékje az alacsony közepes tartományban mozoghat. Alacsony koncentrációban van jelen a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus, a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora is. Rajtuk kívül ott van még az utifű, a lórom, az ernyős virágzatúak és a sásfélék pollenje. Fél kettő után 3 perccel nézzük a közlekedési híreket. Baleset történt a budai alsórakparton a Szépföldi útvonalában. A forgalom egy sávon halad váltakozva, torlódásra kell készülnie annak, aki arra felé indulna. Összeütközött 2 személyautó Pest megyében Kiskunlacházán is. A Ráckevére vezető Ráckevei úton, a Szent Imre utca torkolatánál teljes útzár mellett helyszínel a rendőrség, viszont az Útinform szerint a helyi mellékutcákon át ki lehet kerülni a helyszínt. Ma folytatódik a hídbontás az M7-es autópályán Velencénél. A főváros felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél egy 600 méteres szakaszon a 3-ból csak egy sáv, a belső sáv lesz járható délután 5 és este 8 óra között. Ugyanitt a velencei pihenő és az ott található üzemanyag töltőállomás nem lesz megközelíthető. A Balaton irányába tartókat viszont nem érinti a forgalomkorlátozás. A Városligetben futóversenyt tartanak ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trolibusz terelve közlekedik. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Egy milyen szentú dal a csapattól, amelyben még Gwen Stefani is elkezdte munkásságát. A No Doubt és a Don't Speak egy jó régi dal itt nálunk a Sláger FM-en. A legnagyobb slágereket játsszuk változatosan, erre bizonyíték egy norvég banda az AHA felvétele is, tőlük mindjárt a Taken Me következik. Mindeközben lehet barangolni jobbra-balra Budapesten, itt vagyunk az ország egyik legcsodálatosabb városában, ahol annyi mindent lehet csinálni. Például most a Magyar Nemzeti Múzeumban idén már 29. alkalommal rendezik meg a múzeumok majálisát. Ma és holnap sokszínű programok várnak minket, lesznek interaktív bemutatók, tárlatvezetések, beszélgetések, és hát persze családi programok is, úgyhogy 0-99-ig mindenki tartalmasan kikapcsolódhat. Most a múzeum egy lüktető közösségi térré válik, a résztvevő intézmények pedig megmutatják, hogy hogyan kötnek össze bennünket ezek a rendkívüli helyek. Jó szórakozást kívánok ehhez is. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, a norvég banda, az AHA és a 84-es nagysláger. Itt a Take on Me!

Ó, micsoda dal, Olivia Dean és a Man I Need. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy belevaló fickó, Azaria érkezik most a következőkben. Azért ő neki a magánéletéről lehet ezt azt tudni. Például ugye egy fesztivál után történt félrelépéséről. Ugye akkor még együtt volt a barátnőjével, Lunával, és azt az egész kavalkádot, amiből ugye országos hír lett, amúgy túlélte a kapcsolatuk, de utána azt mondta Luna legalábbis, hogy egy picikét elkezdtek egymástól eltávolodni. Nem volt semmi veszekedés, semmi rossz érzés, csak ugye az egész sztori átkezdett egy ilyen baráti kapcsolatban átmenni, ezt mondta a YouTube videójában. Szóval nem volt semmi nagy veszekedés, semmi nagy háború egymás között, csak így alakult, van ilyen. De Azaria attól még énekel, és hatalmasat még hozzá, itt az Introvertáltal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg: teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Újabb állomásához érkezett a veszprémi várnegyed felújítása. A rossz idő miatt elmarad a Cseszneki bormostra. Elismerést kapott a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Veszprém önkormányzata támogatást nyújt az agyhártyagyulladás elleni védőoltás költségeihez a 14 éves gyermekek számára. A program utófinanszírozásos rendszerben működik, vagyis a szülők a vakcina megvásárlása és beadása után kérhetik vissza a költséget. A támogatás minden forgalomban lévő oltóanyagra igényelhető, feltéve, hogy a gyermek és legalább az egyik törvényes képviselője legalább 3 hónapja veszprémi lakcímmel rendelkezik. A kérelmet a beadást követő 30 napon belül kell nyújtani, számla és oltási kiskönyv csatolásával. A dokumentumot elektronikusan, postai úton vagy személyesen is be lehet adni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. Újabb látványos és szimbolikus állomásához érkezett a veszprémi várnegyed felújítása. Visszakerültek a piarista templom harangjai a megújult templomtoronyba, írja a Veol. A harangokat vasárnap délután 17 óra 45 perckor áldotta meg Udvardi György veszprémi érsek az esti szentmise előtt. A hívek és az érdeklődők már a szertartást megelőzően is megtekinthették a harangokat a plébánia épülete előtt, ahol sokan éltek is a különleges lehetőséggel. A harangok nem csak a templom, hanem a teljes várnegyed életének fontos jelképei, így visszatérésük sokak számára meghatározó pillanat volt. A piarista templom tornyában eredetileg több harang is szólt, azonban az első világháború idején 2 elhurcoltak. Az egyetlen megmaradt harang mellé most 2 új készült. A rossz idő miatt elmarad a Cseszneki bormostra, amit május 15-e és 17-e között először tartottak volna meg. A Forest Street, a Silver Fox és a Hoppári koncertjével együtt a Lovagvölgy élményparkban. Most biztosan nem tartják meg, de érdemes figyelni a szervezők oldalát, valószínűleg az egyik zenekarnak még nyáron Cseszneken tapsolhatunk. Szintén elmarad a várható kedvezőtlen időjárás miatt a május 17-ére a Cseszneki várba és környékére tervezett hírvívők viadala, de a programot később pótolják. Akik már jelentkeztek a középkori fegyverbemutatóra hírvívőnek a megmérettetésre vagy kézművesnek, azokat értesítik mindenről. Ugyancsak a mostani hétvégére, május 16-ára tervezett Cseszneki No Motor szervezői is úgy döntöttek, hogy lefújják a legendás, pecsételős, koboltkörrel és manókörrel is kiegészülő túrajátékot a várható rossz idő miatt. Nemzetközi elismerést kapott a Művészetek Völgye. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja elnyerte az Eventex Impact Event díját. Az elismerést a rendezvény fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási törekvéseiért ítélték oda. A szervezők az elmúlt években tudatosan építették be működésükbe a környezetvédelmi szempontokat, többek között hulladékcsökkentési programokkal, zöld közlekedési megoldások támogatásával és a helyi közösségekkel való együttműködéssel. Az idei fesztiválon egy új komposztáló rendszer is működik majd, amely a keletkező szerves hulladékot helyi gazdák számára hasznosítja. A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén csütörtökön Nizsben. A magyarok csak 2-szer 8-7-nél és 9-8-nál vezettek, és a második félidőben már 7 gólos hátrányban is voltak. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perctől rendezik Veszprémben. A párharc győztese kijut a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
1: Budapesten a folytatásban is marad a borongós, esős, felhős idő. Az éjszaka folyamán is várható még csapadék. A hajnali órák 11-12 fok környékén alakulnak Budapesten. Holnap a legmelegebb órákban lehet 13-14 fok, és a délutáni órákra jelentősen lehűl a levegő. Zápor, zivatar előfordulhat, és élénk, erős lehet az északi-északnyugati szél. Helyenként ezt holnap akár viharos széllökések is kísérhetik majd. Hétfőn aztán több órára kisüthet a nap, de sok felhő lesz az égen. Néhol kialakul még eső, zápor. És most a közlekedési információkat is mondom. Sajnos baleset történt a budai alsórakparton a Szépföldi útvonalában. A forgalom egy sávon váltakozva halad, a hivatalos információk szerint némi torlódásra készülni kell arrafelé. Az Útinform szerint korábban összeütközött 2 személyautó Pest megyében Kiskunlacházán, a Ráckevére vezető Ráckevei úton, a Szent Imre utca torkolatánál teljes útzár mellett helyszínel a rendőrség. A helyi mellékutcákon át ki lehet viszont kerülni az adott helyszínt, javaslom éljenek ezzel a lehetőséggel. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ugye most is átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak a területet. Persze készülhetünk azért más helyeken is forgalmi korlátozásokra, például lezárták a 8. kerületi Bezerégyi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerületi Bürok utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert ott gázvezetéket javítanak. Útszűkületre készülhetnek a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, ennek az az oka, hogy ott vízvezetékjavítást végeznek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Csoda szép hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, és hozom a legnagyobb slágereket változatosan a szombati lazítás mellé. Jön majd a For the Cause és a Stand By Me, előtte pedig a Genesis egy jó rendületes dallal a 80-as évekből. Tőlük már az Invisible Touch hallható.

mellette is egy aktuális zene, a Save Me Tonight, ez a Sláger FM, ahol hamarosan a 2000-es évek elejére is visszakalauzolom, és ha már nosztalgia, akkor remélem senki nem felejtette el, hogy idén is elkápráztatnak minket a nosztalgia járatok Budapesten. Májustól egészen októberig bezárólag ismét járják ezek a főváros utcáit. A város egyik legszebb vonalán, a Pesti Dunaparton hétvégente közlekedő N2-es nosztalgia villamos például turistáknak és helyieknek épp oly remek kikapcsolódást nyújthat. A klasszikus fa és acélvázas villamosok mellett ezúttal is szerepet kapnak a lehetőségek között az ikonikus Ikarusz autóbuszok, nosztalgia trolik, de állítólag a tervek szerint idén még a fogaskerekű régi kocsijai is újra beindulhatnak majd. Júniustól az N109-es kabrió Ikarusszal közlekedő belvárosi körjárat is egy városnéző élményt kínál majd. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd ezeknek a megjelenését. Jó szórakozást, hogyha esetleg most kaptak volna kedvet, és hát persze akkor is, hogyha már utaztak ezekkel a járművekkel. Nálunk pedig, ahogy ígértem, egy kis nosztalgia a 2000-es évekből, hiszen Keret Gates-től az Anyone of Us következik.

Egy borongos szombat délutánon a sosem borongós Madonna énekelt Deeper and Deeper itt a Sláger FM-en. Azonnal hozom a közlekedési információkat is, úgyhogy érdemes velem maradni. Előtte pedig még egy ízik-vérik amerikai csapat egyenesen New Yorkból. Akkor, amikor még nem lopta el az időnket a social media, az otthoni szórakozás, hanem így, hát jobb ilyen szombat esténként ott voltak az emberek a klubokban, mindenki találkozott mindenkivel is, csak úgy pörgött mindenkinek a szociális élete. Last night DJ saved my life, itt az Indie Formáció.

0: Holnap várható még Pest vármegyében is eső, zápor, sokfelé zivatarok is lehetnek, élénk viharos széllökések kísérhetik majd az északi északnyugati szelet. Hétfőn sok felhő lehet az égen, de még kialakulhat elszórtan némi eső, zápor is, helyenként erős lesz az északnyugati szél a hét első napján is. Természetesen aztán már azért egyre inkább a melegedésé lesz a főszerep, kedden még lehetnek záporok, zivatarok, de utána szép sorjában melegszik a levegő, és jövő hét szombaton, vasárnap már akár 26-27 fok is lehet. Már bizony több mint 4 perccel múlt el délután 2:30, már is mondom, hogy mi a helyzet a budapesti utakon. Tart a műszaki mentés a budai alsórakparton a Szépföldi út vonalában, korábban ott ugye baleset történt. A forgalom jelenleg egy sávon váltakozva haladhat ezen a helyszínen. Mindeközben telítettebbek a forgalmi sávok Budapest több útján, ugye a Kiskörúton, Nagykörúton és egyes szakaszokon a Hungária körgyűrűn is. Lassabb lehet az áthaladás. Több az autós a Rákóczi úton, a Kerepesi úton is, ugye ennek megfelelően a nagyobb csomópontok környékén, illetve az Üllői úton is, leginkább a belvároshoz egyre közelebb lesz nehezebb a közlekedés. Egyes szakaszokon a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci úton is nehézkesebb az áthaladás, valamint a Margit körút egyes részein is több lehet az autós. Ne felejtsék el, hogy mivel ugyebár a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, ugye átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, ennek megfelelően ugye a túloldalon, a budai rakpartokon egyes szakaszokon azért nehézkesebb lehet a közlekedés. Én kívánom, hogy legyen balesetmentes a közlekedés ma délután is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

A rock történelem egyik legnagyobb hatású együttese. Ők voltak a Kiss és az I Was Made For Loving You. A Sláger FM-en ilyen zenékkel igyekszünk arrébb bűzni a csúnya komoly felhőket. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. Mindeközben mondom a legjobb program lehetőségeket is, ugyanis a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vár minket a Fő a Kávé című tárlattal. Ez Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon át napjaink legújabb kávézási szokásáig kalauzolja a látogatókat. A kávé illatú időutazás az első pesti kávéméréssel kezdődik, érinti a reformkort, ugye a legendás Pillabax kávéház világát, a kávéházak aranykorát, a szocialista presszókat, végül pedig ugye jelenkorunk legkifinomultabb technológiáit. Kávéárusok, kereskedők, irodalmárok, modern baristák szerepét is ki lehet próbálni itt. Jó szórakozást kívánok hozzá, ez egész májusban vár minket a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. Nálunk pedig a New Level Empire egykori tagja, aki megtalálta saját útjait. Jön Zola, és a sehova se passzolok.

ikonikus bajusz, néhány lemezjátszó, kiváló zenei ízlés és kész is van, minden idők egyik legjobb producere. Nyilván azért ez kellett más is. Purple Disco Machine varázsolt a Hurts dalán, ez volt a Wonderful Life. Hamarosan 3 óra mindjárt mondjuk a híreket, előtte pedig még újraéljük a legendás balatoni nyarakat. Jön a Kelemen kabátban is, a maradjatok gyerekek!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Duna Kanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
4: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. $500 és $1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15:30 között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség. Közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott 2 vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására.
11: 3 óra után 4 perccel nézzük, milyen időjárás várható Budapesten és a környékén. Jelenleg 14-15 fokot mutatnak a hőmérők, rendkívül borult az idő odakint, és természetesen esős is az idő. Esernyő esőkabát nélkül is sehová nem indulnék útnak. Különben jelenleg is érvényben van a citromsárga figyelmeztetés Pest megyére. Zivatar miatt az elsődleges veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat, és kiadták a figyelmeztetést eső miatt is, ami azt jelenti, hogy 24 óra alatt akár több mint 20 mm-nyi csapadék is hullhat. Sokfelé lassabb a közlekedés jelen pillanatban Budapesten, gondolom, hogy nedvesek azért az útfedületek, és ez a sofőröket is lassításra, óvatosságra ösztönzi, és hát persze ez a forgalom dinamikáját azért tudja csökkenteni. Jelen pillanatban is lassabb az áthaladás, ha a budai oldalt nézzük, az Alkotás utcában, a Krisztina körúton és a Margit körúton, valamint a rakpartokon is telítettebbek a forgalmi sávok, lassabban lehet eljutni A-ból B-be. A túloldalon lassabb a haladás a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Hungária körgyűrűn gyakorlatilag végig nehézkesebb a közlekedés. Sok az autós jelenleg a Kerepesi úton és a Rákóczi úton is a nagyobb csomópontok környékén, az Üllői úton a belvároshoz közelebbi fekvésű részeken, valamint a Bajcsi-Zsilinszky út egyes szakaszain is lassabb az átkelés, de az Andrássy út egyes részein is telítettebbek a forgalmi sávok. De a hallgatóink jelzése szerint több az autós a Népszínház utca egyes szakaszain, valamint a Fiumei út és az Orci út egyes szakaszain is nehézkesebb az átkerés. Ne felejtsék el azt sem, hogy a hétvégére a pesti alsó rakpartot lezárták az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ennek az az oka, hogy átadták ugye a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így arra ne tervezzék az útvonalukat.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Top zene 3 óra után sem áll meg. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Jön majd minden idők egyik legsikeresebb brit szóló előadó művésze, Ed Sheeran, itt lesz a Europe is, most pedig a Real McCoy édes nosztalgiája a 90-es évek közepéről. Love and Devotion!

Ed Sheeran és a legendás Sapphire egy új zene itt a Sláger FM-en. Mindjárt jön Donna Summer Hot Stuff-ja, Kygo által megbolondítva egy picikét. Mindezek mellett pedig nézzük, hogy mi mindent csinálhatunk ma. Művészet szerelmeseinek például ma kiváló lehetőség lehet akár az Art mozik éjszakája. Az egész ilyet végig lehet filmezni. A művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán moziban május 16-án és 17-én, azaz szombatról vasárnapra víradóra 14 teremben nem kevesebb, mint 70 film vetül majd a vászonra, az évről évre egyre népszerűbb Art mozik éjszakája keretében. Úgyhogy a budapesti filmszerelmesek most kikapcsolódhatnak majd. Én ehhez kellemes kikapcsolódást kívánok, mindezek mellett pedig hozom a legnagyobb slágereket változatosan, ahogy ígértem, velünk már Donna Summer és a Hot Stuff Kygo feldolgozásában.

0: Egy most külön aktuális nagy dal, Eurythmics és a Here Comes the Rain Again. Ez a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. És hát bizony az első az még benne van a pakliban egyébként Budapesten a folytatásban is. A délutáni órákban is még elszórtan, de az éjszakai órákra jelentősen ígérik még a csapadékot a fővárosra. Ha menne valaki valahová és tervezne valami éjszakai programot, akkor az bizony nem árt, hogyha egy kis esernyőcskét is oda készít. Én pedig készítem a jó dalokat. Kálai Sanders nemzetközi produkciója. Itt a jó.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Most épp 14-15 fokot lehet mérni a fővárosban, Budapesten jelen pillanatban sokfelé esik az eső, esernyő esőkabát nélkül egyáltalán nem célszerű útnak indulni. Továbbra is érvényben van a citromsárga figyelmeztetés Pest megyére a zápor, zivatar kialakulása miatt, illetve az eső miatt. Ez azt jelenti, hogy az elsődleges veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső, esőből pedig több mint 20 mm-nyi hullhat ilyenkor 24 óra alatt a Hungaromet veszélyjelzése szerint. És most hozom a közlekedési információkat is. Volt egy baleset, az M1-es autópályán ugyanis több személyautó ütközött össze Szárliget térségében a 46-os kilométernél az átterelt sávon, emiatt csak a nem átterelt sáv járható Budapest irányába. Legyenek nagyon körültekintőek ezen a szakaszon. Budapesten lezárták a 14. kerületi Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélyelhárítási munkálatok miatt. A 4-es, 6-os villamos helyett a Korvin negyed és a Blaha Lujza tér között pótló busz közlekedik egy baleset miatt. Eléggé telítettek a forgalmi sávok Budapesten, ugye a budai rakpartok terheltebbek, mivel ugye a pesti alsó rakpartot lezárták, ez át van adva jelenleg is a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Margit körút, Krisztina körút egyes szakaszai is telítettebbek, a Kiskörúton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is sok jelen pillanatban az autós, de egyébként az Üllői úton, a Kerepesi út, Rákóczi utakon is sokan autóznak ezekben a pillanatokban. Egyes jelzések szerint az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út egyes szakaszain is többen vannak jelen pillanatban, úgyhogy ezeken a szakaszokon is kiemelt óvatossággal és türelemmel kell hajtani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ezeket játsszuk valóban változatosan. Nagyon köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk, és együtt tölthetjük el ezt a kellemesnek ígérkező hétvégi napot. Pihenéssel, lazítással, de a lényeg, hogy bízom benne, mindenkinek sikerül egy picikét a mindennapokból kiszakadni. Apropó, a mindennapokból történő kiszakadás. Most már azért nincs hideg odakint, legalábbis a legtöbb esetben annak ellenére sem, hogy most lehűlt a levegő, és arra próbálnak minket bátorítani, hogy egy picit mozduljunk ki. Ezért rendezik a negyedik gazdi találkozót, ez egy séta lesz a Szentendrei kőhegyre. A turistaházat célt meg lehet csodálni majd a kiváló panorámát is. A sétán mindenki, beleértve a kutyusokat is persze saját felelősségre vesz részt, és persze arra kérték a szervezők a kutyagazdikat, hogy mindenki a törvényi szabályokat maximálisan tartsa be, gondolnak itt arra, hogy a kutyusokat ugyebár pórász használatával sétáltassák, esetleg szájkosárral, ürülékes zacskót érdemes még magunkkal vinni. Amúgy végig jelzett turista úton fognak haladni, így persze nagyon fontos, hogy legyünk figyelemmel, tekintettel más túrázókra is. A találkozási pont egyébként a Szentendrei Dália utcai parkoló. Holnap délelőtt 10 órától lesz majd a rajt. Én kellemes kikapcsolódást kívánok, hogyha kedvet kaptak volna hozzá, bízunk benne, hogy holnap ezt nem mossa majd el az eső. Ellenben jönnek hozzánk a jó zenék most a következőkben is. Velünk már a Bananarama, tőlük jön a Vénusz.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez egy hatalmas siker volt a K-pop Demon Hunters betétdala, a Huntrix és a Golden, itt a Sláger FM ilyen zenékkel, a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Örülök, hogy együtt töltjük a mai napot, azért arra számítsanak, hogy ki volt adva korábban a sárga figyelmeztetés zivatar, kiadós esőzés veszélye miatt Pest vármegyére, úgyhogy azért az sosem baj, hogyha egy esernyő vagy esőkabát ott van, de nem sokára jövök részletesebb időjárási információkkal is. És persze a friss információk is most érkeznek hozzánk, előtte pedig még a Kovalszki meg a Vega, tőlük pedig az Amilyen hülye vagy úgy szeretlek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
10: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Közeleg a veszprémi Borsalongarden parti drámai eset történt Veszprém vármegyében. Mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak. Molnár Róbert vagyok. Május 29-én pénteken különleges szabadtéri formában várja a borbarátokat a veszprémi Borsalon Garden Party. A rendezvény a Dubnicai Palota hangulatából kilépve egy könnyedebb, nyári hangulatú Garden Party keretében hozza el a prémium borkultúrát a látogatóknak. A szervezők célja, hogy a korábban sétáló kóstolóként ismert esemény a nyár előszobájaként is élményt adjon a vendégeknek, minőségi hazai és nemzetközi borokkal, valamint gasztronómiai különlegességekkel. A kínálatban több ismert borvidék, köztük Tokaj, Balatonfüred és Badacsony tételei is megjelennek, de Ausztriából, Olaszországból, Új-Zélandról, Argentínából és Franciaországból is érkeznek válogatások. A napokban drámai eset történt Veszprém vármegyében. Éppen autóval érkezett haza egy házas pár, amikor az anyósülésen ülő feleség minden előzmény nélkül eszméletét vesztette. Derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook közleményéből. Az út során végig a férjével beszélgetett, kiszállás előtt azonban már nem válaszolt neki. Felébreszteni sem lehetett, ezért a rémült férfi azonnal a mentők segítségét kérte. Perceken belül mentőhelikopter, majd esetkocsi érkezett a helyszínre. A szakemberek megkezdték az emelt szintű újraélesztést, ami az időben elkezdett segítségnek és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően számos életmentő beavatkozás után sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért. A nő állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Bejelentette a 2026-27-es évad előadásait, valamint az előttünk álló hetek programjait a Kabóca Bábszínház. Markó Róbert, a Bábszínház igazgatója sajtótájékoztatóján ismertette a következő egy év kínálatát. Az előttünk álló hetekben Veszprémbe is ellátogat a Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé. Május 21-én és 22-én Baba Színházi előadásokat rendeznek városunkban, és az országos programsorozat díjkiosztó gálája is itt talált otthonra 23-án. Emellett a Kabóca egy másik fontos magyarországi szakmai találkozó, a Magyarországi Bábszínházak találkozóján is képviselteti magát júniusban, ahová a szegény halász és a túl sokra vágyó felesége, valamint az ember tragédiája című előadásaikkal neveztek. Mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak. A viharos szél miatt több településen is beavatkozásra volt szükség, miután fák dőltek utakra és közterületekre. Pápa Kovácsiban egy megdőlt fenyőfa miatt riasztották az egységeket, Balatonfüred térségében pedig a 71-es főútra dőlt egy fa, ami veszélyeztette a közlekedést. Balatonalmádiban a Véghely utcában egy kerékpárútra zuhant növényt kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Az egységek minden esetben feldarabolták a fákat és megszüntették a forgalmi akadályt. A hevesebb időjárás miatt Balatonalmádiban a Veszprémi úton egy pince is megtelt vízzel. A Balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, majd szivattyú segítségével távolították el, amint egy 20 cm magasan álló vizet. Vasárnap rendezik meg a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny 5. szakaszát Veszprém vármegyében, emiatt több helyen időszakos útlezárásra kell számítani. A mezőny Balatonalmádiból indul délután 1 órakor, a versenyzők várhatóan 5:30 körül érkeznek Veszprémbe. A rendőrség a verseny útvonalán akár hosszabb időre is lezárhat egyes útszakaszokat a forgalom elől. A hatóságok arra kérik a lakókat és az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a lezárásokról.
1: Ma egy kettős fronti hatás érvényesül Budapesten, emiatt a meleg és a hidegfronti tünetek egyaránt jelentkezhetnek. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak sokaknál. Egyeseknél akár szédülés, rosszul lét, légzési problémák is felléphetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos gondok, náluk ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A borongós, csapadékos, szeles időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk, és romlik a hő, valamint komfortérzetünk is. Jó utat kívánok, 4 óra után is hozom a legfontosabb és legfrissebb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Budapesten azért sokfelé telítettek a forgalmi sávok, például a budai oldalon a Rakpartokon, a Margit körút és a Krisztina körút egyes szakaszain. Sok az autós a Kiskörúton, a Nagykörúton, valamint a Hungária körút, Könyves Kálmán körút útvonalon, de telítettebbek a forgalmi sávok a Kerepesi út és a Rákóczi út egyes szakaszain is, és több autóssal futhatnak össze a Népszínház utcában közlekedők, illetve a Fiumei úton vezetők. Érdemes arra készülni, hogy le van zárva a Miskolci utca, az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között veszélyelhárítási munkálatok miatt. Korábban több személyautó ütközött össze az M1-es autópályán Szárliget térségében a 46-os kilométernél az átterelt sávon, emiatt csak a nem átterelt sáv járható a Budapest felé vezető oldalon. Illetve folytatódik a hídbontás Velencénél az M7-esen, a főváros felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél egy 600 méteres szakaszon a háromból csak egy sáv a belső sáv lesz járható ma délután 5 és este 8 óra között.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A zene 4 óra után is velünk, a hétvégi lazítás közben is a Sláger FM szól, amiért hálás vagyok. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Jön majd Loi, a német énekesnő, a Herms House Band, előtte viszont Glenn Frey és egy ízig-vírig amerikai életérzés közvetítő dal. The Heat Is On!

A német énekesnő Lai és a Getláki, ez a Sláger FM egy picikét felhősnek ígérkező szombat délutánon is. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk, pici-pihi lazítás, és azért az elmúlt egy-két nap borongós idője ellenére azért érezzük, hogy közelít a nyár, és lehet kertészkedni, egy picikét kimozdulni, és örülni annak, hogy teremthetünk valamit. Képzeljék el, muskátli osztás lesz majd Újpesten, június 4-én és 5-én. Minden felnőtt korú kerületi lakos 3 tő virágot és egy csomag magot kaphat ajándékba. A csütörtöki napon majd a Bőröndös sétányon, a Béke téren és a Víztoronynál, a pénteki napon pedig a Semsei Aladár parkban és a Sárpataki patika mellett várják majd a lakókat 2 idősávban. Nagyon fontos, hogy az átvételhez személyi igazolvány és lakcímkártya is kötelező, meghatalmazást nem fogadnak el. Érdemes saját szatyrot vinni, mert zacskót környezetvédelmi okokból nem fognak adni, és persze az akció csak a készlet erejéig tart. Erről egyébként a Sláger FM weboldalán is tájékozódhatnak, hogyha esetleg valami fontos részletre szükségük lenne még. A következőkben pedig Shawn Mendesre, a kanadai világsztárra, tőle már a Treat You Better következik.

Amiről mindig eszembe jut, az az időszak, amikor még nemhogy internet nem volt otthon, kábel tévé sem, és 3 darab földi sugárzású csatornát nézett az egész család. Mondjuk még akkor is összetudtunk azon veszteni, mi menjen este a tévében. De a Jó barátok persze egy örök kellék volt, ez pedig a sorozat betűdala volt. The Rembrandts, I'll Be There For You, itt a Sláger FM, ahol a legnagyobb slágerek pörögnek változatosan. Meg mindjárt közlekedési információk, úgyhogy ha autóban ülnének, akkor figyeljenek nagyon, hiszen hamarosan aktualitásokat hallhatnak. Előtte pedig bulizunk, hiszen a diszkó korszak és persze annak a felszabadultsága legalábbis lélekben sosem volt el. YMCA, jön a Village People!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Budapest, készen állsz?
5: Let me take you.
4: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra.
6: Baby,
4: emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
7: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
10: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
12: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Marad a borongós idő a folytatásban is, már a jelentős mennyiségű napsütést nem ígértek a meteorológusok Budapestre. A folytatásban is leginkább az esős idő dominálhat. Napközben helyenként megélénkülhet az északias szél, ma 17 fok lesz a legmelegebb órákban. Holnap aztán szépen sorjában maradnak a záporos, zivataros idők térségünkben. Élénk, erős, akár viharos széllökések kísérhetik az északi északnyugati szelet. Holnap hajnalban egyébként ilyen 11-12 fok lesz, napközben 13-14 fok a legmelegebb órákban. És most hozom az utak híreit. A kiskörúton telítettebbek a forgalmi sávok, mint ahogy a nagykörúton és szakaszonként a Hungária körgyűrűn is. Több az autós a Rákóczi út és a Kerepesi út egyes szakaszain is. Legyenek körültekintőek és türelmesek ezeken a szakaszokon. Lezárták a 14. kerületi Miskolci utcát, az Erzsébet királyné útja és a Szatmári utca között veszélyelhárítási munkálatok miatt. A 81-es trolli terelve jár, több megállót nem érint. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták most a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Lezárták a hétvégére a félútpályát a 7. kerületi Dohány utcában, a Nagydiófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagydiófa utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani. Foci meccs lesz a Krupama arénában ma délután 5 és este 7 óra között, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópontban a környéken, meccs előtt, meccs után a szokottól is erősebb forgalomra számíthatnak. De rendezvény lesz ma este 8 és 10 óra között a Papp László sportarénában is, ezért ennek környékén is jelentősebb lehet az autóforgalom.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Falco, az osztrák zenész és a Vienna Carlin. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ha már nagy zenészeket emlegettünk, akkor azt hiszem, hogy a 90-es évek fiú csapata kihagyhatatlan. Mindjárt jön a Backstreet Boys, velük megidézzük, milyenek is voltak azok a 90-es évek. Mindeközben még bízom benne, hogy azóta is nagyon-nagyon sokan fitten maradtak, ugyanis újra lesz Budapesten Duna átúszás. 10 év után rendezik meg újra a rendezvényt. Augusztus 29-én 1000 résztvevő úszhat át a főváros szívében Pestről Budára. Az eseményen a Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem közötti szakaszt teljesíthetik a nevezők. A szervezők szerint az a cél, hogy a Duna ne csak látványelem, hanem sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas közösségi tér is legyen. A rajta pesti alsó rakparton lesz, a cél pedig a BME előtti versenyközpontnál. A résztvevők egy mobil stégről indulnak, és várhatóan akkor nagyjából majd olyan 23 fokos lehet a víz. Az esemény biztonságát természetesen biztosítják, lesznek mentőcsónakok, szakemberekkel, úgyhogy ki van ezt találva. A slágerfm.hu-n a pontos részleteket is elolvashatják. Nálunk pedig a következőkben, ahogy ígértem, már a Backstreet Boys következik, tőlük pedig az Everybody.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

hogy egy hatalmas új zenet Teddy Swims, Mr. Now-tól. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és 5 órakor majd a legfrissebb hírekkel is. Előtte pedig egy olyan művésznő, aki sokáig méltatlanul mellőzött volt, de ki tudott törni az árnyékból, és a 90-es évekre Magyarország egyik legelismertebb énekesnője lett. Cserháti Zsuzsa és a különös szilveszter forog nálunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíkó 7 szuperhibrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
0: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
2: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SZIA bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török-Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török-Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körül határolták, majd elfojtották a lángokat.
6: Budapesten a folytatásban is marad a borongós, esős, felhős idő. Az éjszaka folyamán is várható még csapadék. A hajnali órák 11-12 fok környékén alakulnak Budapesten. Holnap a legmelegebb órákban lehet 13-14 fok, és a délutáni órákra jelentősen lehűl a levegő. Zápor, zivatar előfordulhat, és élénk, erős lehet az északi-északnyugati szél. Helyenként ezt holnap akár viharos széllökések is kísérhetik majd. Hétfőn aztán több órára kisüthet a nap, de sok felhő lesz az égen. Néha kialakul még eső, zápor. Most pedig a közlekedési infókat mondom itt a Sláger FM-en. Picikét lassabb lehet a haladás a Kiskörúton, valamint a Nagykörúton. Több az autós szakaszonként a Könyves Kálmán körúton, az Üllői úton és a Kerepesi úton, valamint a Rákóczi úton is egy-egy szakaszon több lehet az autós. Ezeken a pontokon türelem szükségeltetik. Korlátnak hajtott egy autó az M1-esen Budapest felé a 14-es kilométernél. A jármű jelenleg a belső sávot foglalja el. Fokozott figyelemmel kell arra felé is menni. A terelésben is baleseti helyszínelők dolgoznak, az M1-es főváros felé vezető oldalán Bicskénél három személy autó ütközött össze az átterelt sávon. A Tatabánya felől érkezők a szemközti oldalra áthajtva próbálják kikerülni a helyszínt, emiatt természetesen már lassul a forgalom. Tudjanak róla a Budapesten közlekedők, hogy hamarosan futballmeccs kezdődik a Grupama arénában, délután 5 és este 7 óra között, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számíthatnak jelen pillanatban is, és majd a meccs után is.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Már bizony 5 óra után járunk, örülök, hogy együtt rádiózunk szombat délután is, én Karakas Balázs vagyok. Hasznos információkkal ebben a 60 percben is, programajánlatokkal és a legnagyobb sztárokkal. Jön Bruno Mars, itt lesz Nena is, előtte pedig egy kis 90-es évek a Flip the Script-tel. Velük kezdünk!
9: In the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

Oh, Bruno Mars és a dal, aminek a refrénje ott van már a fülünkben. I Just Might, itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és persze beszélgetünk a legizgalmasabb programokról, ugyanis Patakfest lesz holnap az M130 sportközpontban. Délután 2:30-kor kezdődik majd a megnyitó, aztán holnap a sportközpont melletti füves területen egész délután és este zenés, táncos programok várják a kilátogatókat. Lesz majd Budapest Táncművészeti Stúdió tánc bemutatója, a Ride-on élő koncertje, a Várkonyi Csibészek is fellépnek, este 9:30-kor pedig majd a Budapest Bár koncertjét tekinthetik meg. Ezentúl arcfestés, csillámtetkó, hennafestés, hajfonás, kerámiás kézműves foglalkozás, népi fajátékok várják az érdeklődőket, úgyhogy lesz ott minden. A részvétel pedig természetesen ingyenes. Holnap délután 2:30-tól. Jó szórakozást hozzá Luis Fonsival és Demi Lovatoval, meg a reggaeton műfaj egyik alapművével. Itt az Ecce me la culpa. Hey Fonsi!

Kino Sunshine, a Catherine and the Waves, itt a Sláger FM egész hétvégén, rengeteg hasznos infóval, például hamarosan a közlekedési híreket is mondjuk, de még előtte a Bagosi Brothers Company érkezik hozzánk. Egyébként maguk a srácok mondták el a zenekar történetét, rengeteg zenekarban megfordultak, mire rájöttek, hogy egy saját bandát kellene alapítani. Írtak egy sikeres dalt, ez volt az Add vissza a játékom, és akkor merült fel, hogy hát azért mégiscsak jobb lenne egy saját zenekarban zenélni. Így aztán 2013 májusában az erdélyi székelyföldi Gyergyőszentmiklóson megalakult a Bagosi Brothers Company. Tőlük már a lámpás következik.

0: Holnap várható még Pest vármegyében is eső, zápor, sokfelé zivatarok is lehetnek, élénk viharos széllökések kísérhetik majd az északi-északnyugati szelet. Hétfőn sok felhő lehet az égen, de még kialakulhat elszórtan némi eső, zápor is, helyenként erős lesz az északnyugati szél a hét első napján is. Természetesen aztán már azért egyre inkább a melegedésé lesz a főszerep, kedden még lehetnek záporok, zivatarok, de utána szép sorjában melegszik a levegő, és jövő hét szombaton, vasárnap már akár 26-27 fok is lehet. Fél hat is elmúlt már, hozom a Sláger FM-en a közlekedési híreket. Ne feledjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a területet a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a félútpályát a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál elektromos közmű építése miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásokra készülhetnek. Labdarúgó mérkőzés lesz a Grupama Arénában ma délután 5 és este 7 óra között, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a meccs előtt és ugye közvetlen utána a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. De rendezvényt tartanak ma este 8 és 10 óra között a Papp László Sportarénában is, ezért annak környékén is erősebb forgalomra, esetenként torlódásra készülhetnek. Fontos még tudni arról, hogy a hétvégén a H5-ös hív helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

egy kis 90-es évek egy olyan daldal, amit sosem felejtünk el, a Snap és a Rhythm is a Dancer. Itt a Sláger FM, és persze a 90-es évek felszabadult klub hangulata után azért komoly dolgokkal is foglalkozunk, hiszen nagyon fontos a köztisztaság. Holnap reggel 7:30 és délután 3:30 között fogják mosni a Petőfi hidat kézi és gépi erővel. A közlemény szerint holnap reggel 7:30 és 3:30 között lesz majd ugye a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosása. Egyébként mindezt környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával végzik. A hídmosást az északi oldalon kezdik, ez ugye a Pestről Budára vezető oldal, és a déli, tehát a Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. Az autósok figyeljenek majd a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra, ezt kéri a tisztítást végző cég. Egyébként én autóval ilyenkor inkább el is szoktam kerülni ezeket a hidakat, és választok egy másik átkelési pontot. Egyébként a slágerfm.hu-n erről is olvashatnak, és közben velünk már a Mezzo Forte, és egy felejthetetlen dal a 80-as évek elejéről, itt a Garden Party.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

vadonatúj dal Alex Warren-től, ami szerintem sokkal ritmusosabb és könnyedebb lett, mint a többi Alex Warren dal. Fever Dream itt a Sláger FM-en. Hamarosan 6 óra lesz, úgyhogy én ezzel már a búcsút intek. Átadom a stafétát Kovács Áronnak és Kisónak, hiszen perceken belül rajtol a slágerlista. Én búcsúzom már a Dr. Béressel, Varga Viktorral és Bigával. Jön a Kocintós, Karakas Balázs Baroel. Holnap jövök délben ismételten. Hoppá!

0: világot.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja?
11: Ha megkeresi telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
12: Sláger FM.
13: Sláger FM.
14: Sláger FM.
15: Köszönjük.
16: A reklám után.

0: Újabb állomásához érkezett a veszprémi várnegyed felújítása. A rossz idő miatt elmarad a Cseszneki Bormostra. Elismerést kapott a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Veszprém önkormányzata támogatást nyújt az agyhártyagyulladás elleni védőoltás költségeihez a 14 éves gyermekek számára. A program utófinanszírozásos rendszerben működik, vagyis a szülők a vakcina megvásárlása és beadása után kérhetik vissza a költséget. A támogatás minden forgalomban lévő oltóanyagra igényelhető, feltéve, hogy a gyermek és legalább az egyik törvényes képviselője legalább 3 hónapja veszprémi lakcímmel rendelkezik. A kérelmet a beadást követő 30 napon belül kell nyújtani, számla és oltási kiskönyv csatolásával. A dokumentumot elektronikusan, postai úton vagy személyesen is be lehet adni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. Újabb látványos és szimbolikus állomásához érkezett a veszprémi várnegyed felújítása. Visszakerültek a piarista templom harangjai a megújult templom toronyba, írja a Veol. A harangokat vasárnap délután 17 óra 45 perckor áldotta meg udvardi György veszprémi érsek az esti szentmise előtt. A hívek és az érdeklődők már a szertartást megelőzően is megtekinthették a harangokat a plébánia épülete előtt, ahol sokan éltek is a különleges lehetőséggel. A harangok nem csak a templom, hanem a teljes várnegyed életének fontos jelképei, így visszatérésük sokak számára meghatározó pillanat volt. A piarista templom tornyában eredetileg több harang is szólt, azonban az első világháború idején 2 elhurcoltak. Az egyetlen megmaradt harang mellé most 2 új készült. A rossz idő miatt elmarad a Cseszneki Bormostra, amit május 15-e és 17-e között először tartottak volna meg. A Forest Street, a Silver Fox és a Hoppári koncertjével együtt a Lovagvölgy élményparkban. Most biztosan nem tartják meg, de érdemes figyelni a szervezők oldalát, valószínűleg az egyik zenekarnak még nyáron Cseszneken tapsolhatunk. Szintén elmarad a várható kedvezőtlen időjárás miatt a május 17-ére a Cseszneki Várba és környékére tervezett hírvívők viadala, de a programot később pótolják. Akik már jelentkeztek a középkori fegyverbemutatóra hírvívőnek a megmérettetésre vagy kézművesnek, azokat értesítik mindenről. Ugyancsak a mostani hétvégére, május 16-ára tervezett Cseszneki No Motor szervezői is úgy döntöttek, hogy lefújják a legendás, pecsételős, koboltkörrel és manókörrel is kiegészülő túrajátékot a várható rossz idő miatt. Nemzetközi elismerést kapott a Művészetek Völgye. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja elnyerte az Eventex Impact Event díját. Az elismerést a rendezvény fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási törekvéseiért ítélték oda. A szervezők az elmúlt években tudatosan építették be működésükbe a környezetvédelmi szempontokat, többek között hulladékcsökkentési programokkal, zöld közlekedési megoldások támogatásával és a helyi közösségekkel való együttműködéssel. Az idei fesztiválon egy új komposztáló rendszer is működik majd, amely a keletkező szerves hulladékot helyi gazdák számára hasznosítja. A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén csütörtökön Nizsben. A magyarok csak 2-szer 8-7-nél és 9-8-nál vezettek, és a második fél időben már 7 gólos hátrányban is voltak. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perctől rendezik Veszprémben. A párharc győztesek kijut a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak, 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagydiófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagydiófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat, a villamospályát újítják fel. Vasárnap délelőtt 8:30 és 10:30 között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, pesti alsórakpart útvonalon futóverseny miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Indul az Opel Valli Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Angeles. Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Nem vagyok túl hangos?
3: De igen.
2: Kár volt kérdeznem. Na, ez a 2026-os év 20. adása, és engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy a Janza Katát ölelem, csókolom. Képzétek el, van egy tévéműsorunk, így közösen csináljuk, és mondta nekem, hogy egyébként hallgatlak. És akkor így nem értettem, mire gondolt, és hallgatja, rendszeres hallgatunk a Janza Kata, úgyhogy puszilla, Katikám, nagyon szeretlek. Egyébként meg menjetek a Janzának a műsoraira, meg a sójaira, mert az, hogy jól énekel, azt persze tudjuk, meg hát sokan vannak így ezzel. Bocs, Kata, de hát tényleg sok jó énekes van. Na, de az a humor, ami ott van, meg az a jelenlét, meg az a... Na, tehát olyan viszont nincsen. Csak a Janza. Így egy a kettő. Na, de hogy egy másik nőről is beszéljek, puszilla, Katika. Itt van Orsi is, aki a múltból hoz dalokat, és a mai műsornak is van sztárja. Méghozzá olyan, akinek van egy ikertestvére. És nem Király Viktorról van szó, és nem is Benji Maddenről, hanem majd elárulom, hogy kiről. Hozok érdekes híreket a nagyvilágból, és indul az Opel Valli Slágerlista Train-nel, már vonatra is szállunk. Állítólag mostanában már járni is fognak. Ha! Drive-by a 40.

0: Gomez és a Single Soon a 38. Cameron és a Feel Alive pedig a 39. Köszönjük szépen, és akkor érkezzen Orsi valami tényleg régivel, amit azért még szeretünk.
1: Visszapillantó.
2: 76 éves lesz Stevie Wonder, a soulzene egyik legnagyobb zsenie. Grammy-k, Oscar-díj és rengeteg sláger. Most az egyik legnagyobbat halljuk, az 1985-ös Part-Time Lover-t, ami

0: hanem Stevie Wonder a legnagyobb király.
1: Ha! Nyugi!
0: Köszi, Orsi! Na, némi info jön a héttárjáról. Van egy ikertestvére és egy nővére. Hát ez nem sokan vagyunk így ezzel, tehát hogy azért szűkül a kör. Híres focista is lehetett volna, ez minden fiúra igaz, aki kettőt rúgott a labdába, majd lesérült, de egy sérülés ketté törte ezen álmát, tessék, mit mondtam? Istenem, hát lehet, hogy készülnöm kéne, mert...
2: Ugyan ma.
0: Na mindegy, az élet mindig utolér. Énekes, dalszerző, táncos, műsorvezető és szinkron színész. És ez így mindegyben. Igazi mindenes. Őrület, nem olyan zakata?
3: Nem válaszol.
0: Na Katikám, te vagy az?
4: Nem.
0: Vagy esetleg valaki más. Na mindegy, megyünk tovább akkor, amíg ez kiderül. A Sky Full of Stars-tal egy csillagokkal teli égbolt, a Coldplay a 37.

0: Sims és a Lose Control a 35. Justin Bieber és a Sorry pedig a 36. Utóbbi visszatért, gondolom pont ezért kér bocsánatot. Ami engem illet, végül is jó helyre jött. Tehát tudom értékelni, hallgatni nem, értékelni, azt tudom. De most jön Orsi és hozza valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 5 évvel ezelőtt a rádiós lista 11. helyén Rúzsa Magdi Szembeszél című dala szerepelt, és ez az a dal, amit ha egyszer meghall az ember, akkor nem ereszt. Magdi erőteljes, mégis érzelmes hangja tökéletesen illik a szám mondani valójához. A dal a 15 év című válogatás albumon kapott helyet, ami a pályafutása első másfél évtizedét ünnepelte. Jön Rúzsa Magdi és a Szembeszél.
3: Érezd az

0: Magdi és a Szembeszél. Na kérem szépen, na, hát aktualitásunk. Kis csokrát miután kibontottuk, vízbe tettük. Köszönjük Orsinak, folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. És a hétsztárja, nem fogjátok elhinni, hogy kicsoda.
1: Te is tudod.
0: Oli Murs! Ez az, hogy kicsoda. Oli Murs. Részemről, ha nem hallgatnám a slágerlistát, már fogalmam nem lenne, hogy ki az az Oli Murs, pedig 42 éves lett. 2009-ben szerencsét próbált a Brit X-Faktorban, gondolom mind néztük, nem?
2: Én csak hallottam.
0: Mi más csináltunk volna 2009-ben? Néztük a Brit X-Faktort, persze. Az első válogatón Simon Cowell, tudjátok, a bunkó jobbról, azt mondta, hogy ez volt élete legegyszerűbb és legőszintébb igénye.
2: Igen.
0: Ezen a felesége kicsit felkapta a vizet, de aztán végül is volt az a pénz, amiért megbékélt. A döntőig menetelt, mármint Oli Murs, Robbie Williams-el énekelt duettet, az Angels adták elő. Mondjuk az egy akkora dal, hogy igen, tehát az egy döntős dal. De nem volt elég a győzelemhez, az élet megint utolért, második lett.
3: De mit számít
0: az? Na, egyébként meg teljesen mindegy, mert az elsőről azóta se hallani semmit róla, meg hát most beszélek. Úgyhogy ez végül is őt igazolja. Nem kell mindig elsőnek lenni, de tényleg.
2: Tényleg?
0: A konkalma is visszatért Daddy Yankee-vel meg Snow-val, a 34

0: Hollywood és az I Believe visszatért a 32-re, előtte pedig Maroon 5-tól a Christina Aguilera-val a Moves Like Jagger-t a 33-on. Oké, na Orsi, van még valami a múltból, vagy tényleg foglalkozhatunk végre új dolgokkal?
1: Visszapillantó.
2: 30 éves lett Martin Garrix, és ha belegondolunk, már 14 éve a szakmában van, hiszen 16 évesen robbant az Animals-el. A Scared to be Lonely 2017-ben jelent meg, de a mai napig pörög, főleg mert Dua Lipa is benne van, és amihez ő hozzáér, abból bizony sláger lesz. Martin Garrix, Dua Lipa és a Scared to be Lonely együtt nem is olyan ijesztő.

0: Hard to be lonely. Az a baj, Orsi, tényleg is nagyon köszített neved magadra, de hogy azért az élelmedet koromnak a velejárója, hogy minden ilyen visszapillantó dal olyan, mint hogyha először hallanám. Tehát, hogy tudod, az újszülöttnek minden viccúj, meg az ilyen öreg csávoknak, mint én vagyok.
1: Tudom, hogy az.
0: Cameron Diaz és Benji Madden közben, tehát miközben hallgatjátok itt a Scared to be Lonely-t, ezek meg titokban megszülték a harmadik babájukat.
2: Tudja melyik?
0: Azt is elmondom, hogy a Cameron Diaz volt inkább. Benji csak úgy ott volt.
2: Teljesen szabályszerű.
0: Mert hogy ismét szülők lettek. Pa-pa-pa-pam! Gratulálunk! Ráadásul szinte teljes titokban érkezett meg a harmadik gyerek, ami azért furcsa, mert azért ennek vannak jelei.
1: Tényleg?
0: Tényleg. Nem akarom mondani, vannak.
2: Nincs.
0: A pár tudatosan óvja a magánéletét, ezért csak utólag derült ki a baba érkezése. Diaz korábban már arról beszélt, hogy számára az anyaság teljesen átírta az életét. Ezt meg tudom érteni, sőt, ezzel minden anya egyet kell, hogy értsen. Különös tekintettel arra, ha volt már, hogy a gyerek mesélte, hogy mit álmodott neked, meg sietned kellett, és nem tudtad rácsukni az ajtót.
2: Mi van?
0: A gyerek meg a szavakat kereste. Na, vannak erről videók, sírtam, annyira rögtem rajtuk. Az egykori hollywoodi szuperszár évek óta háttérbe szorította a karrierjét, a család miatt, tök helyes. A rajongókat most is meglepte a hír, mert a terhességet sikerült eltitkolniuk. Igen, ez senki nem hívta fel a rajongóját, hogy...
3: Szia, Cameron vagyok. Te vagy 23. senki?
2: Igen.
3: kukackitérdekel.com.
2: Aha.
3: Na, szeretném elmondani neked, hogy terhes lettem. Igen, gyerekünk születik, jó? Majd meséld el pár barátnődnek, vagy add meg a számokat, fölhívnám őket.
0: Na hát igen! Tehát, hogy miután nem ez történt, a rajongókat meglepte a hír. Egyébként a Madden Diaz család már 5 tagú, úgyhogy gratulálunk.
2: Szép munka.
0: Ha mindegyik tetováltat mondjuk egy kört a homlokára, és összedugják a fejüket, az tiszta olimpia.
2: Te bunkó.
0: Na jó, hát ezt én is hallottam. Be-

0: Facebook Things a 31. helyen, 8 helyet javított egyébként, úgyhogy nagyon szép munka, Benzon! Szép munka! Robban, mint a Benzon! Meg drága vagy, mint a Benzon! Itt az óra vége, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, hamarosan folytatjuk az Opelval és Legelistát, de csak a szünet után! Jó, hát nekem is kell pihenni is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. $500 és $1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15 óra 30 perc között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség, közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott 2 vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak, 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat. A villamospályát újítják fel. Vasárnap délelőtt 9:30 és 10:30 között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, Pesti alsó rakpart útvonalon futóverseny miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján, ahol Orsi a múltbólos dalokat, Katikám, remélem hallgatsz még, a Janzához beszélek, mert kiderült, hogy állandó hallgatunk, és a hétsztárja a szülinapos Olly Murs. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Blondissal, meg Steve Appletonnal, ez a sosem egyedül, sose sír...
3: Mit akar mondani?
0: Na, most ezt nem tudom, hogy ez egy felszólító, hogy sose

0: és az egyáltalán nem izgulok a 28. Sam Felt és Rosalind pedig a Hardline Mine-nal új belépőként a 29. Na, kedves Sam és Róza, és te hozott benneteket a slágerlistába, fiúk, mondjatok már valamit.
1: Mondják kettőjük közül, ki az impotens?
0: Hát így köszöntjük mi az új belépőket. Köszönjük szépen! Orsi jön és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 20 évvel ezelőtt, 2006-ban a Belmondó a rádiós lista 15. helyén állt a most következő dallal. Lesz, volt, van, azóta is az egyik legjobb hazai pop-rock sláger, amiben benne van minden, múlt, jelen és jövő. Szóljon most is, csak a sláger.

0: Bemondó és a lesz, volt, van.
1: Mi van?
0: Na, bemondó van a rádióban.
2: Micsoda fordulat.
0: Ez jó? Na, ez itt még mindig az Opelval és Slágerlista, ahol a hét sztárja Olly Murs.
3: Hogy ki?
0: Olly Murs. Így se kerültem közelebb. Na, akkor mondom. Csak a második helyen végzett a Brix Faktorban, ez a Brit X Faktor, itt hagytuk abbal, de Simon Cowell két nappal a döntő után lemez szerződést ajánlott neki, és Robbie Williams meghívta magához Los Angelesbe. Hello Los Angeles! Ez milyen már, nem?
4: Ugye jó, mi?
0: Egy nap a Simon ad neked egy lemez szerződést, és akkor Robbie meg Simon kap téged Los Angelesbe.
5: Tiltakozom!
0: Csodálatos. Na nem kapkodt el a munkát, meg 2010 őszén jött ki az első dalával, tehát azért itt volt egy kis... Gondolom, Robbie-val egyeztetgetett.
4: No csak.
0: Figyelmeztették, hogy ne legyenek jó reményei, két iperit nem előzheti meg, akkor hozta ki a Teenage Dream dalát. Mekkora baromság, már ilyeneket mondani embereknek, hogy a két iperit úgysem előzött meg. Olyan, mint ha valakinek azt mondanák, hogy ne csináljál slágerlistát, mert az Áron már csinálja, hát új. Nyugodtan csináltok, tehát ez semmi gond.
6: Nem engedhetem meg! Nem engedhetem meg!
0: Bár lehetne, hogy inkább nem. 2010. szeptember 5-én listavezető lett. Ahogy a Where is My Husbandnek még nem sikerült, mert hogy Ray visszatért a 27-re, végül is egy elbitangolt férjtől ez is szép, nem?
7: Igen, azt hiszem.
0: Hogyha a 27-nek megérkezik.

0: 25. Martin Garrix, Jax és a Told You So, Joel Corey, Galantis, Izu Bizu és a Stay a Little Longer a 26. Na de, ez semmihoz képest, hogy Orsi jön, és egy újabb dal következik a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Alison Goldfrapp május 13-án ünnepelte 60. születésnapját. A Goldfrapp duóval különleges helyet vívott ki az elektronikus zenében. A Supernature című albumuk 2005-ben tarolt, és innen jön az egyik legsikeresebb dala. Ullala! Jöjjön egy kis szintipop varázs!

0: Pap és az Ulala. Köszönjük szépen! A hét sztárja továbbra is a mindenki által szeretett és ismert Olly Murs! Olly Murs 2011 nyarán kezdett dolgozni. Ne bántsátok. A második albumát dolgozott, meg korábban is.
1: Aha.
0: Sokkal bátrabb irányt célzott meg. A lemez előfutára a Heart Keeps a Beat lett, ezt talán még én is ismerem meg, benne Rizzle Kicks a közreműködő.
1: Folytasd!
0: Igen, emlékszem. Ezt annak idején nagyon szerettem konferálni, hogy Heart Keeps a Beat Rizzle Kicks-el. Komolyan mondom, hasonlít, ha sz kapsz kekszet nyelvtörőre. Ne sípold már ki, mert úgy nem érti senki. Ha sz kapsz keksz, ne sípold ki.
2: De igen.
0: Na, nem tudom körbeírni, mert akkor nem jön ki a nyelvtörő. Mindegy, hatalmas siker lett. Emlékszem, hogy óriási volt, és sorra jöttek az új sikerdalok. Közben Robbie Williams-el is tartották a kapcsolatot. Tudjátok, ami Robbie-ban történik, az Robbie-ban marad.
3: Tiltakozom!
0: 2013-as turnéján Olly Star vendég volt. Megmondtam.
3: A tiltakozásnak helyt adok.
0: Bieber X és Faithless New Religion-je új belépőként a 24. fiúk, mondjatok valamit, köszönhetek szépen az új belépőnek.
2: Semmi keresni valójait.

0: Siga, Jacobzi, Illa Kidron, Riptide a 22. Alex Warren és az Ordinary pedig a 23. Na, Orsi mindig az első, ha valami régit kell hozni az újba.
1: Visszapillantó.
2: Natalie Appleton 53 éves lett. Az All Saints tagjaként a 90-es évek végén uralták a brit popot. 1997-ben robbant be a debütáló albumok tele top 10-es slágerekkel. A burika most újra felcsendül, hívásra készen.

0: nonsense is a butikolt. Az nem batikolt. Vannak ilyen batikolt ruhák a butikban.
1: De jó ég.
0: Na mindegy. Folytatjuk az Opelval is slágerlistát. Britney Spears-el.
2: Te szívasz engem?
0: Az én Britney-m. Hát mert ő se egy mai csirke. De bűnösnek vallotta magát ittas vezetésben.
3: Na tessék.
0: Hát ez... De miért bizony bűnösnek vallotta magát? Hát ha be volt nyomva úgy vezetett, akkor nem kell valami, az vagy.
1: Mondd, ezt most találtad ki?
0: Milyen hülyes bűnösnek vallotta magát? Hát lebukott. Hát mi, ha nem vallja magát ittasnak, akkor nem az?
1: Micsoda fordulat?
4: Én egyáltalán nem vagyok ittas, úgy érzem, hogy egy felháborító feltételezés.
0: Hát ez nem így működik, drága barátaim. Britney Spears hivatalosan is bűnösnek vallotta magát ittas vezetési ügyében. Korábban állították meg a rendőrök, miután veszélyesen vezetett. Tehát gondolom látszott az autón, hogy valami nem. Tehát vagy a kerék esik ki mindjárt, vagy a sofőr. Az ügy újabb kellemetlen fejezet Britney viharos időszakában, amely miatt a rajongók ismét aggódnak érte.
1: Jól érzi magát?
0: A bírósági ügy komoly sajtóvisszhangot kapott Amerikában. Spears egyelőre nem beszélt részletesen a történtekről, fú, pedig nagyon izgalmas lehetett. Kb. Ennyi. A botrány azonban ismét reflektorfénybe helyezte az énekesnő magánéleti problémáit.
1: És most mit tegyünk?
0: Oké, aki Britneyvel jön össze, egyébként csak egy kötögető asszonyra számít, egy macskát simogatva, nem?
3: Dehogy nem!
0: Hagyjuk meg Britneyt olyannak lenni, amilyen.
3: Egyefele!
0: Chasing Paradise, Kígyó és a One Republic a 21. Oh.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Július 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Közeleg a veszprémi Borszalongárdán parti drámai eset történt Veszprém vármegyében. Mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak. Molnár Róbert vagyok. Május 29-én pénteken különleges szabadtéri formában várja a borbarátokat a veszprémi Borszalon Garden Party. A rendezvény a Dubnicai Palota hangulatából kilépve egy könnyedebb, nyári hangulatú Garden Party keretében hozza el a prémium borkultúrát a látogatóknak. A szervezők célja, hogy a korábban sétáló kóstolóként ismert esemény a nyár előszobájaként is élményt adjon a vendégeknek, minőségi hazai és nemzetközi borokkal, valamint gasztronómiai különlegességekkel. A kínálatban több ismert borvidék, köztük Tokaj, Balatonfüred és Badacsony tételei is megjelennek, de Ausztriából, Olaszországból, Új-Zélandról, Argentínából és Franciaországból is érkeznek válogatások. A napokban drámai eset történt Veszprém vármegyében. Éppen autóval érkezett haza egy házas pár, amikor az anyósülésen ülő feleség minden előzmény nélkül eszméletét vesztette. Derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook közleményéből. Az út során végig a férjével beszélgetett, kiszállás előtt azonban már nem válaszolt neki. Felébreszteni sem lehetett, ezért a rémült férfi azonnal a mentők segítségét kérte. Perceken belül mentőhelikopter, majd esetkocsi érkezett a helyszínre. A szakemberek megkezdték az emelt szintű újraélesztést, ami az időben elkezdett segítségnek és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően számos életmentő beavatkozás után sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért. A nő állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították. Bejelentette a 2026-27-es évad előadásait, valamint az előttünk álló hetek programjait a Kabóca Bábszínház. Markó Róbert, a Bábszínház igazgatója sajtótájékoztatóján ismertette a következő egy év kínálatát. Az előttünk álló hetekben Veszprémbe is ellátogat a Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé. Május 21-én és 22-én Baba Színházi előadásokat rendeznek városunkban, és az országos programsorozat díjkiosztó gálája is itt talált otthonra 23-án. Emellett a Kabóca egy másik fontos magyarországi szakmai találkozó, a Magyarországi Bábszínházak találkozóján is képviselteti magát júniusban, ahová a szegény halász és a túl sokra vágyó felesége, valamint az ember tragédiája című előadásaikkal neveztek. Mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak. A viharos szél miatt több településen is beavatkozásra volt szükség, miután fák dőltek utakra és közterületekre. Pápa Kovácsiban egy megdőlt fenyőfa miatt riasztották az egységeket, Balatonfüred térségében pedig a 71-es főútra dőlt egy fa, ami veszélyeztette a közlekedést. Balatonalmádiban a Véghely utcában egy kerékpárútra zuhant növényt kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Az egységek minden esetben feldarabolták a fákat és megszüntették a forgalmi akadályt. A hevesebb időjárás miatt Balatonalmádiban a Veszprémi úton egy pince is megtelt vízzel. A Balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, majd szivattyú segítségével távolították el, amint egy 20 cm magasan álló vizet. Vasárnap rendezik meg a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny 5. szakaszát Veszprém vármegyében, emiatt több helyen időszakos útlezárásra kell számítani. A mezőny Balatonalmádiból indul délután 1 órakor, a versenyzők várhatóan 5:30 körül érkeznek Veszprémbe. A rendőrség a verseny útvonalán akár hosszabb időre is lezárhat egyes útszakaszokat a forgalom elől. A hatóságok arra kérik a lakókat és az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a lezárásokról.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ Náksi Attilával!

Sláger DJ Nási Attilával.

0: Attilával. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Varcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva, csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jutékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr...
0: És most... Indul egy újabb óra! A legnagyobb slágerek változatosan! 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Sláger F

Jazz. Or... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. $500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semmilyen Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15 óra 30 perc között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség, közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott 2 vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jutékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráül. Összpontosítsa. Ezt teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5-E gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5-A betét járat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde, Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területet, de az égett földből új élet sarja. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de nem éget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül. De minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SZIA bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét, K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárca vezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török-Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török-Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Péter Fű Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Péter Fű Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma került ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet, a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebilincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken, Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jutékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium